0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypotone, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypotone. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkekedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka is, az imént Tiesto, akinek a guest mixével, a vendég mixével szombat évféltől lehet majd találkozni a World Is Mine Radio Show-ban, vagyis hát holnap éjszaka, nem sokára. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom az egészségpercek után. Can't hold back my heart.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, DJ szupersztárok a folytatásban, Switch Disco, Rehab, Stanfeld és Sleep Tonight. Stanfeld és a Switch Disco ugye a születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között voltak ott 2026-ban, és ugye a Switch Disco az egy mashup formáció, vagyis két zenéből valami teljesen újat gyúrnak össze, de ebben az esetben nem egy mashupról van szó, hanem Amy McDonald nagy slágeréhez nyúltak vissza, This Is The Life-hoz, és azt nem feldolgozták, hanem egy picikét átalakították, ez lett a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Rádió E, csak igazi mai sláger megy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J.Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús reggelivel indít.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órában itt lesznek a világ legmenőbb DJ-i, David Guetta, Martin Garrix, igazi stadion himnuszok, mint például Shakira, Burna Boy és a Die Die, kezdésként pedig a tudáspercek után Kamrád barátunkat hozok, aki duplázni fog ebben az órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, és ígértem, hogy ilyen igazi arénás zenéket is hozok ebben az órában, úgyhogy érkezem már is Shakira, Burna Boy és a Die Die, hogy megünnepeljük azt, hogy hát mit is? Ja, mondjuk azt, hogy vége nagyon nagy hőségnek. Hogyha minden igaz, akkor a pénteki nappal jön az enyhülés, és aztán jövő héten csak egy kellemes langymeleg 35-37 fokos csúcsokra számíthatunk majd. Na de mi lesz az a 40 fokhoz képest, ugyebár minden relatív? Itt lesz még ebben az órában Ed Sheeran, aki a társszerzője ennek a dalnak.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy brit és egy holland előadó után pedig egy német popstár érkezik, Kamrád, aki járt nálunk a stúdióban tavaly, és élőben elénekelte az egyik dalát, a Be Mine igazi mai slágerét, egyetlen egy szál gitár kíséretével, amit ő hozott magával, olyan apró volt, mint egy kis ukulele. Na, ugyanazt a dalt nyáron 100 000 ember előtt is elénekelte egy német rádiós zenei fesztiválon. A mi születésnapi fesztiválunkon is fellépett már korábban. Ezt a dalt is szeretjük tőle. Jön a Hug Yourself.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1
1: a csak igazi magiságért tartalmazott.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy pénzt és ékszereket is adjon át nekik. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és

0: betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az igazán koránkelőknek is. Most a 2026-os fesztivál szezon egyik húzódala, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Alex Kenji, Bambolé.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
2: Na várjál.
1: Na álljunk meg egy pillanatra.
2: A maga piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik meg a lábad.
2: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az, hogy beálltok
1: dézsaszerű valamiben.
3: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljadig ér. Nagyjából. Inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyalárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát, hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetkőzni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
2: De ez ajtó. Tehát, hogy érted,
3: ez olyan, mint az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
2: Csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyenre, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet,
3: hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy megpisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
2: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látszik, hogy nem guggoltál mi.
1: Lettolod a nadrágot.
2: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugi.
3: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz esküvői ruhával?
3: Igen.
2: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
3: nem,
1: ezek?
3: De ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ezek fesztivál, rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: a futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri WC-ket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsi labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilést. Ez nem egy kényelmi dolog.
3: De csak be lehet látni.
1: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
3: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jól kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
3: Senki ne lássa a pisilést pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
3: Hát, ha most azt kell eldöntem, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
2: Magasítsák meg.
3: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg ott, és kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
3: Befejezted már.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
3: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszuárban, az egy tömegpiszuár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus.
3: De mi az etikett,
2: vagy?
3: Hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléskedő.
2: Nem, vagy... nem vagyunk hülyék.
1: De nem oda lépsz csöndben, konstatálsz, igen.
3: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
1: Igen.
3: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
2: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
3: Nem, hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bár nyomással elhagy a testét, tudod, ilyen igazi ló.
2: És akkor büszkén körbenézel,
3: és akkor, voltam. És akkor nem szoktak ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy nem, semmi?
1: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
3: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és...
2: Ha haverral mész, akkor dumálsz.
1: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
2: Van ilyenünk?
1: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
3: Én tudom az enyémet.
1: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod igen, a nevét?
3: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállította az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt hiszem, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot felírt az enyém.
2: Sok veszekedés után gondoltam.
3: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
1: Ez a Wi-Fi tek otthon.
3: Nem ez a Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
1: A tudás legjava, igen.
3: Ezzel Péter arra akart célozni, hogy némileg okoskodásra.
1: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
3: a telefonodnak.
1: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
3: Eldopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudás.
1: Aha, legyen. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Bo. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
3: Mennyire vicces?
1: Mondjuk elnevezte bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden kinézi a Bluetooth nevedet.
2: Igen, ki akadt rá erre?
1: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezen hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
2: beteg.
1: Azért túl biztosítva?
2: Ez beteg.
1: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
2: Plafonon nem megy át a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
3: meg az azbest Wi-Fi,
2: meg az emelet Wi-Fi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
2: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
2: Balázsék a... Wi-Fi-e? Hát né, hülyeség, mi
3: nem, nekünk a dögös kancák XXL.
1: Te tudod, ahova nem való, 1-2-3. Az Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti őket.
3: Jó, csak hagyd kérdezni, csak annyit kérdezni, science fiction?
4: Júles.
1: Júles!
2: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
3: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
2: Az is Zsül. Jó.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
2: Zsült.
1: Mennyire telefonja. Kell szereted a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
3: elmondom,
1: adni a Wi-Fi-nek?
3: Sok szomszéd kell hozzá. Tehát, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11 stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudj, meg de ennyi mobil forgalmat nem tudok generálni.
1: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
3: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gombnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudjuk, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell egy, mondom, 1-0-9 darab 5-ös.
1: Hát én nagy ez, Betű. Nagy LVVLK. Igen, ha megfogod.
3: Dollárjel.
1: Igen.
3: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
3: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy akkor van élet a házban.
1: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King.
3: Ne.
1: Azt a mindenségét neki. Úristen.
2: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a hatodikon.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
3: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
3: nem mindegy.
1: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik. Free wifi.
3: Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
1: Ja, ez egy ilyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírusabb benne.
3: Igen. Ez meg a Winamp. Ez tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valami ilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
3: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
1: Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
3: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfőzöm, azt üvöltöd,
1: hogy bomba. Igen. Azaz.
3: Ez nem lett könnyű neki, nem?
2: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
3: Bum, bum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sofia,
7: Bella.
8: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Indiába kalózolnálak el benneteket, ha nem bányátok. Méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
5: Ó, de szép. Ez olyan, hát, mint a könnyező szűzmária, csak nekik ugye könnyező
4: szűzmária, a könnyező Madonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
5: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kilő a lábat tőle.
4: Könnyezni kezdett az elefánt. Jó.
6: De szeméből, illetve a szájából?
4: Az ormányacskájából.
6: Az ormányacskájából.
4: Kifolyt a kis víz. Hát ott

0: Amit, ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
1: De vegyük most akkor gócsolat, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
0: Ez lélekjuice itt, igen. Kis igen. Baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek.
2: A szobor is elcsöpök.
0: Csöpök a szobor. És megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
1: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet. Másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
0: Hogy valóban csöpög az ormánya.
3: Szent ormányvíz.
1: Igen. Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
3: Nem, szerintem tudod.
0: Ugye, nézd, ott a templom, látod, először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek, elmossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan a hosszú tömött sorokban álltak, és itták a vizet.
3: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor...
0: Akkor az mindegy, hogy mi van.
3: Hiába mondott, hogy ez légkondi víz.
1: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
0: Ó, igen, abszolút.
1: Na ez az, látod? Ez az.
3: Hát hogy hipnózis.
0: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
1: Így van. Hát, mit csinálod?
0: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
1: Így van.
0: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
1: Én sokkal rosszabb dolgot is csináltam volna ezzel az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkire beszólni.
0: Igen. Biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csodafőzetet ittek.
1: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz.
0: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
1: Szikvíz, meg a szalvuszvíz. Ti pívizeztetek?
3: Aha.
1: A pívíz az...
3: Nővérem belefutott.
0: Hogy pívíz imádó volt?
3: Igen.
0: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzós, mágneses matrac. Nem voltak ilyen...
1: Kozmodisznál megálltunk.
0: Volt családi kozmodiszk?
1: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Amikor húzogatni kell egy ilyen nyilat így a hasizmot felé.
0: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
1: Két fehér műanyag.
0: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
3: Így van.
0: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mossa tisztára.
3: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
0: Vietnámi balsam tényleg
1: működött. Egy dolgot hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
0: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi apró tégely, kinyitottad.
1: Lóbalzsam, hideg-meleg és vietnámi balzsam.
0: Alap volt.
1: Alap. Kicsit az orrod alá. Ezt mindenre van.
3: A kis csillagos tubusból, tudod?
1: Igen, az tényleg varázsszer volt, azért én keveset használom.
0: És a halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potencián növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
3: nekünk. A nevét, haver.
0: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom be se atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe folyton.
3: Gyurcsókvíz.
0: Ő még árult vizet is az öreg gyurcsók, tényleg?
1: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog bekövetkezni.
0: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
1: a kanyárból lehetett látni, hogy sorban állnak.
0: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömött sorokba álltak az

0: emberek.
1: Akkor nem volt ezek szerint online foglaló rendszere.
0: Akkor még nem volt.
1: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
0: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott valamit szerintetek?
2: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
0: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
2: Hát valamihez
0: kis
2: volt.
0: Kis nyugdíjasoktól jól kért el 10 000 forintot.
1: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, ezt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
0: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen. Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévébe voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyit tudott, hogy...
2: Karizmatikus volt a csávó, tudod. Az
0: egy ilyen mély osópozba ült, félig aludva. Hát azért a nagy
1: karizmája... Fullos szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
0: Igen, nézd, oda néz.
1: Nekem nincs ennyi önbizalmam.
0: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül.
1: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
0: maga a
1: pszichológia,
0: az elég.
1: Amiről szól, a pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja veled hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorú, nincs rá okod. Jó?
2: Igen, főnök.
1: Jó? Nem vagy depressziós. Miért vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós, ennek vége.
0: És kész, és meggyógyított.
1: És meggyógyított. És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
0: tulajdonképpen... És elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a ház előtt.
1: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
0: Aha.
1: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
2: Működött. De a Gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
1: Hát igen.
0: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de megcsinálta.
2: Mondta,
0: Metszett,
2: a, mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
0: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
1: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy vizé, vagy
2: máj.
1: Igen, máj, vagy mit tudom én, és akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdi magad kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
2: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
1: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
2: Nem, az
1: vonat.
2: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
0: A Gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly pénzeket kért?
2: Igen. Ott csak ott
0: de a rendelésen szemben... komoly lóvét kért, persze. Nem? Tehát az
2: meg
0: komoly pénz volt.
2: A tévébe is emeldíjas volt a
0: ja,
2: telefon,
0: igen, tényleg. Igen.
1: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
0: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod, tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vízimiskája hozzá, nem, egy ilyen őszhaj.
1: Hogy validálta őt a tévé, azt mondod?
0: Hát hogyne, biztos, aha, persze.
1: Az durva, amúgy, mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében,
0: a tévében van. Persze. Mama 4 évente ez zarándokul az urnához, és még mindig hisz benne.
1: De szoktál emelgetni a tetejét?
0: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
1: Most nézzük a képet Gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézzük.
0: Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
1: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy
0: és behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
2: Hajdaganat.
0: Öregem, a dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Nem tudom, hogy láttátok-e, bemutatkozik Miska, a Magyar Pavilon házigazdája.
5: Na,
4: hát kell ennél többet mondanom, hogy el tudjátok képzelni, mi mutatkozott be. Ismerjétek meg Miskát, aki egyszerre tiszteleg a magyar népi hagyományok előtt, és idézi meg a modern japán kawaii stílust.
5: Aha.
4: Ugye ez a kawaii stílus, ez a nagyon nagyszeműen mosolygós, ilyen nagyon aranyos, kedves bábuk, meg rajzfigurák, meg mindenféle
6: hát
4: dolog.
6: Ez egy japán manga, igen. Amikor ilyen nagyon édes, ilyen nagy, magas homlokú, nagyszemű, csillog a szeme, igen, az a manga figurák, amik ilyen
4: cukiskodnak. És azt hogy Miska alakját a híres Miska kancsó ihlette, amely évszázadok óta a magyar kultúra szimbóluma. Hát ennyi jut a gyerekek, egy kancsó a
5: hát
4: magyar
5: most
4: kultúra
5: mi
4: szimbóluma.
5: Most mi a bajod? Egy gyönyörű, szép szimbóleumot, ugye, ahogy mondjuk, szimbóleumot vezetünk vissza, a Miska kancsót. Azt kérlek szépen esküvőre vitték, keresztelőre vitték, és bor volt benne, szépen ki volt festve, nagy hasa volt, tök olyan, mint a mi új Miskánk. Aha. És akkor a bizottsági homlokára csapott, és azt mondta, hogy ez
4: akkor
5: az.
4: Ez legyen. Mi nem megy ebben nekünk, gyerekek? Tehát ha megnézzük, ha ott volt a bódog, a ronda, a szomorú kutya.
6: A
4: gyárfással,
6: a szellemkutya.
4: Nincs valami olyan szimbólum, nincs valami olyan rajz, nincs valami olyan, nem tudom, ötlet, amivel úgy ránézel, és azt tudod, hogy igen, ezek úgy mi vagyunk. Mi tényleg egy miskakancsó vagyunk? Ez a mi kultúránk, egy kawaii japán mosolygó szoborral ötözve?
6: Ott van a most van az asszonkája, akit nem tudom, hogy hívnak, de ők elindultak megnézni apát.
5: Mária Kancsó. Miska Kancsó, Mária Kancsó.
6: Jóságos Isten.
4: Emlékeztek Water Lilyre, meg Water Lili, Water Lajos, Water Lili. Ott volt az a vízipóka, emlékeztek a vízipókra? Volt valami, valami vízipókosunk
5: egy ilyen lila.
4: Őt biztos, hogy nagyon betripezve csinálták. Megcsináltak egy ilyen hatalmas nagy tevepatával rendelkező, beelesdézett nagyszemű vízipókot egy kanyonnal a lába között, nem tudom ki volt benne, de hogy emlékeztek arra? És a fogadásokon ment, egy pszichedelikus szörnyeteg lett. 2013 judo világbajnokság. Emlékeztek a tacskó disznó ember?
5: Basszus, tényleg.
4: Judo világbajnoksága, jött egy tacskó disznó ember. A fradisasok úgy, ahogy van, nem működtek, tehát tényleg, tényleg nagyon sok van, és most megérkezett a legújabb.
6: Úristen, ez mi a jó is?
4: Jézus atyain! Jézus atyain!
6: Ez egy magyar?
4: Ez egy kazincbarcikai rém. Kazincbarcika alapításának 60. évfordulóját csinálták meg a kabarcit. Figyelj, mondom, hogy a horror szörnyek országa vagyunk. Aki a köré írt mese szerint, Félix Sajó kazincból, Félix Barcikából áll, és teljes egészében vizuális terrorizmus éri. Jézus atya, úristen!
6: Az a baj ezekkel, mindig oda kell tenni mellé egy ilyen kis lábjegyzetet, hogy amit látsz a képen, az micsoda.
4: Igen.
6: És onnantól kezdve, hogy valamit meg kell magyarázni, onnantól szerintem az már dől, borul az egész.
5: A 2024-es párizsi olimpia kabala figurája a Frigg-nek nevezett alatt, azt mondtad, hogy egy női...
6: A vagina.
5: Vagina, igen. A füles frígiai sapkáról mintázták. De tudtad ezt?
6: Nem
5: tudtad.
6: Úgy, nekem is rá kellett keresnem.
5: De majd ők is rá keresnek a Miska kancsóra. Érted?
4: Okay. Magyar vizsla, szeretjük magyar vizsla, nem rossz a magyar vizsla.
5: De az is el lesz cseszve. Tehát biztos, hogy a
4: nem tudunk állatot sem.
5: Rajzfilmből fogják venni ugye a vizslát. A frak a macskák réme, és egy elcseszett püsz figura.
6: Na, de az már tényleg fétisparti.
5: A legjobb...
4: A letelepedési kötvény. Adjunk mindenkinek a kiállításra. Gyere, itt egy kötvény, vigyed. Ez a mi kabala figuránk.
5: Mi az, amit nagyon szeretünk, hasonlít az országunkra...
6: Ügyfélkapu plusz.
4: Orbán Viktor. De...
5: Orbán Viktor miért hasonlít az országra?
6: De miért nem lehet egy jó Orbán Viktor plusz figurát megcsinálni?
4: Egyébként akkor már nyomjuk telibe. Persze. De várj, tehát szeretjük.
5: Tehát szeretjük nagyon, igen. És igen. Enni szeretjük.
4: Szeretjük enni.
5: És hasonlít az országunkra. Mi az?
6: De a gulyás.
5: A rántott hús.
6: De a rántott hús az osztrák.
7: Rántott
6: hústhoz mi közünk van? Akkor már inkább pacal.
4: Akkor inkább egy rántott trapista. Azok vagyunk mi. Vágjál egy 20 centi sajdarabot a trapistában, forgass meg zsírba, olajban, nem egy kis panírban, oda a gyereknek a gyomrában.
6: Akkor legyen túros csusza.
7: De akkor legyen liba már, jó.
5: Juli,
6: egy jó túros csusza.
4: Hogy két lábajáró túros csusza,
6: tepertővel.
5: És akkor lógnak egy csávóról ilyen tészta darabok, ahogy megy a világkiállítás.
4: Két szalonna szemmel,
6: igen,
4: érted?
6: Amiket láttunk, ahhoz tett, hogy abban sorban simán beleférne.
4: Vörös hagymatestű, német szilárdfejű, sreggfülekkel, matyóhímzéses nadrágban, szegedi papucsban, paprika fűzérrel a nyakában, egy pogrács, pacal, pörköltet, keverget.
5: Nem rossz, nagyon kicsit bonyolult.
4: Legyen a kocsonya, írja valaki.
5: Na,
4: az alapból rossz, ugye ez csúnya, nem nagyon tudod elrontani, ahhoz illene valami állati torzó. Ádám küldte nekünk, igen. Egy technokolos pumukli kantáros nadrágban, gázkulcsal a kezében. Dani az ács küldte nekünk. És mit már a plusz, aminek cserélhető a szeme matolcsira. Erős Pista és Édes Anna egy herendi porcelánon egy szál kolbival. Egyébként ez nem rossz. Na, kicsi irodalom, így van. Kicsi irodalom, kicsi gasztronómia, herendi porcelán, egy szál kolbi, Erős Pista, Erős Anna találkozik. Igen. És szeretkeznek egyet egy herendi porcelánon.
6: És alatt fekne emesse, és ez lenne az ő álma.
4: Így, gyerekek, ez gyönyörű. Egy betyárkört és betyárt is el tudnám valaki képzelni. Vágási Feri plüss is nagyon jó lenne. Valami Tóth Gapi matyó mintás plüssben. Ruhában, lágossal a kezében, rajta egy rántott hús, és egy köcsökből issza a bort. Megvagyunk. Egyébként ezzel megvagyunk. Magyarország világhírű kabalája Csicsolina.
5: Mindenki ismeri szerte a világon.
6: Jó hírünket vitte.
4: Igen, de szeretem. Szatyrot viszünk, amiben szatyrok vannak, teljesen tipikus. Szatyrok, amiben szatyrok vannak, visszük ezt magunknak. Abszolút jó. Összecsukható szopírnyó roller. Kis helyen is elfér, megvagyunk rajta.
5: Jó Ludas Matyi, gyereke. Hát az olyan aranyos volt.
4: Egyébként az egy jó. A Ludas Matyi, igen.
6: Mi van a hozzá. Süsü például...
4: Szerintem Süsü volt az Japán, ország Japán első elcseszett kabala figurája.
5: Nem,
4: a Süsü szerettem.
5: Tudod, lenne jó? Mert a japánok azok ugye rá vannak ezzel a Godzilla sztorira.
4: Godzilla mitológiai lények,
5: hát
4: igen.
5: Hát a mi Godzillánk. Egy kis plusz Godzilla kijön, és Süsü a sárkány. Egyfejű, az is.
4: Egyébként a Süsinek minden megbocsátasz. A maga esetlenségét, a bodrogival a hangját, az úgy volt jó, ahogy
6: tökéletes
4: volt. Tehát, hogy az tökéletes volt.
6: Volt. Nagyon
4: tökéletes.
5: Mindenek a Szia Uram kabala figurát.
6: Szia Uram, hát nem.
4: A Szia Uram is azért, az is nagyon kemény. Igen. Magyar-japán fordítókönyv Tomi hangjával tökéletes lenne. Egyszerűen csak oda kéne vinni egy birkanyáját. Szóval szigorúak vagytok magunkhoz. Vannak azért szép irodalmi műveink, mesefiguráink, költőink, íróink. Lehetne valami szépet összetenni. Nekem az Erős Pista és az Erős Anna gyerekei tetszenek a legjobban. Erős kicsi. Aki megeszi, annak vége van kicsi. Na jó, van gyerekek, hát nem tudom. Megnézzük
6: vannak
4: a következőt.
6: Vannak még itt jelöltek, vannak még itt nagy esélyesek.
4: Expo 25 Magyarország. Kívánjuk, hogy jó legyen. Jöjjön el mindenki Magyarországra.
5: Nem látjuk belőle sok üzletet, mert ugye ez arról is szól.
4: Arról, hogy dileket kötünk.
5: Aha. Így van, hogy mit tudunk kivinni, mit tudunk behozni, barátkozni.
4: Hamáka a gyerekek, hallottátok, hogy a kis itt végig evő kis csajci elbúcsúzott tőlünk?
5: Na, vége?
4: Vége van, ugye itt volt ez a koreai kislány. Igen.
6: Meghalt egy magyar kórházban.
4: Igen, elment egy új... Nem, vége van. Tehát, hogy elbúcsúzott.
6: Vége van kicsi.
4: Nem érted? Vége van. Csüzang, ugye így hívtuk őt, 11 millió feliratkozóval. Úgy döntött, hogy a kilépője, amit már vége vett, ugye 3 kiló sztéket közvetítettünk, és evett meg.
5: Hát az első a rántott hús.
4: A rántott hús volt, beült ugye egy csárdába, vagy nem is tudom hova, és végig
6: a plécsárdába,
4: és bődöltes anyagot, adagot evett meg. Elment utána a henteshez, a mi azt bekértük, bekaptuk, igen. Hatan nem tudtuk megenni, amit egyedül megevett, plusz itt a kollégák. És ugye folyamatosan posztol, és kirakta most a legutolsó posztját, amivel elköszönt. De hogy itt már vagy jól lakott, vagy már nem volt annyira éhes, itt még egy picit úgy levezetett. Picit levezetett, és egy ilyen food track-nél állt ő meg. Teljesen váratlanul, valahol a Budapest külvárosában kinézett magának egy food track-et. A tulaj is meglepődött, és 6 darab street food lángost evett ő még meg. De már csak úgy levezető jelleggel.
6: Vagy mindegyiket megkóstolta.
4: Nem, ő nem kóstol, ő megeszi.
6: De végig kóstolta az összes fajta lángost.
5: Igen, 6 különböző
4: félét. Tehát 6 különböző street food lángost nyomott tőle a végén. Ami önmagában megint nagyon nagy teljesítmény, ha tudod, hogy milyen, amikor beversz egy sajtos tejfölöset, és arra iszol fél liter hidegvizet, és a gyomrodban megáll fél évre.
6: Másnap fél
4: évre,
6: meg vagy.
4: Igen, tehát fél évre megáll.
5: És
4: igen.
5: Ráadásul gyerekek, nem is akár mit ketevet, mert ugye óriási nutellás lángossal fejezte be, amit én magam nem értek.
6: Hát az ott a desszert, tudod.
5: Igen, oké.
6: Tehát evett egy sajtos tejfölöset, evett, milyenek vannak? Sajtos tejfölös, van fokhagymás,
5: hát
6: hagymás.
5: Van mindenféle.
6: Gyroszos.
4: Igen, itt minden meg tudsz enni, 6-ot még a végén lenyomott. De ez magához képest, mikor a 3 kiló steakhez képest, ez már csak egy ilyen kis kilépő, nem?
6: Új gyakorlat.
4: Ez már csak egy kis új gyakorlat, igen. Sajtos tejfölös, nutellás, sima hagyományos gyerekek, 6-ot.
6: De olyan boldog, nézzek, olyan boldogan eszi.
5: Nézd meg, parizeres lángos, gyerekek!
4: Igen.
5: De az ott van középen, az parizeres lángos.
4: Parizeres. Ugye ez egy ilyen street foodos van, lekváros és édes lángos is van náluk. Hamburger, hotdog, meleg szendvics, egy ilyen klasszik street food valahol a külvárosban. És ő ehhez állt még be. Láttuk? Mindezt 50 kilósan még minél. Tehát a csaj egy csoda. Tényleg egy csoda. Hihetetlen.
6: Láttuk ezt a csajt már kutyát vagy macskát enni? Bármi extrát? Mert egy
4: ha belelendül, felzabál egy csintért el. Tehát, hogy ha nagyon belelendül, igen. De oda van ezekért az olajos, zsíros, nagyon nehéz magyar ételekért. Imádja. Hát, nem?
5: Mindent, az összes ilyet. Sőt, szerintem ő rá is ment erre, hogy ezeket keresse meg. Nézd meg, pörköltes lángos, gyroszos lángos, parizeres lángos, nutellás lángos, sajtos tejfölös, meg van egy irgalmatlan hagymás, ez nem tudom.
4: Mi kalória az? Tehát így egy darab lángos, sor forró olajban, igen, forró olajban, vagy zsírban, nem tudom, vajon valahol olajban kisütve, az bődületesen sok, nem? Ugye meg maga a tészta is. Na de azért azt 6-szor, még mindenféle feltétel, egészen elképesztő. De oda volt értünk, én van 8 vagy 10 videót posztolt, még nálam a 3 kiló steak vezet. Tehát az felfoghatatlan.
5: Mert
4: azt
5: szereted.
4: De, szeretem, nekem azt tűnik a legnagyobb mennyiségnek. 3 kiló steaket megenni.
6: Tehát azt írja, hogy egy darab sima feltét nélkül lángos, az olyan 300-350 kalória, de ha mondjuk teszel rá sajtot meg tejfölt, akkor az 500-700.
4: 500.
6: Itt van mondjuk 5 darab, 5x6, az 30, az 3. Tehát ő csak a reggelivel megette egy napi kalória szükségletnek a másfélszerese.
4: 3000 kalória. 350 kilós nő. De nem is az, tehát közben az olaj, tudod, amennyire forró, amennyire megterhelő ez a keltészta a gyomrodban.
6: Tudod, én már nem is arra vagyok kíváncsi, hogy ő mit eszik meg, mert most már tudjuk, hogy rengeteget. Hogy a napja a továbbiakban hogy zajlik.
4: Ja, hogy kajál-e még este valamit, de, hogy leül-e még?
6: Hogy néz ki? Tehát utána, amikor visszamegy a szállodai szobájába, akkor mi történik? Le kell feküdnie? Rosszul van? Van, amikor tényleg felfordul a gyomra? Vagy utána elmegy edzeni? Vagy mi az is?
4: Én simán nem tudom képzelni, hogy ő meghánytatja mondjuk magát. Tehát, hogy ez simán benne van, hogy, hogy neki erre van egy módszere. Azon kívül, hogy edzett, tágult a gyomra, készült erre hosszú ideig, azért ugye elég hányatott sorsú lány, szóval sok minden történt vele. Én el tudom képzelni, hogy ő megmegy, leforgatja, vége van, meghánytatja magát, és utána valahogy normálisan él, igen.
5: Ezt a mennyiségű kaját nem lehet egészségkárosodás nélkül így tolni.
6: Nem.
5: És valószínűleg, hogy befejezte az utolsó forgatást, másnap reggel már csak egy ízé valami kis salátát eszik, vagy nem tudom elképzelni, vagy ő minden nap ennyit eszik, hogy fönntartsa ezt az állapotot?
4: Ha tág a gyomrod, az azt jelenti, hogy éhes vagy. Tehát, hogy kitágul a gyomrod, akkor az azt jelenti, hogy akkor muszáj enned.
6: Igazából őt kellene nekünk magyar plüssfigurának megtennünk, nem?
4: Lassan itt van,
6: A szív- és érrendszeri betegségek a megtestesítője, de egyenes út.
4: Ez volt a kilépője, és nagyon cuki neszi a magyar lángos, és félbehajtja. Tehát ő úgy eszi, az összes lángos megfél, félbehajtja, és mint egy szendvicset úgy eszi meg. Nagyon helyes ez a csaj. Én nagyon megkedveltem. Nagyon, nagyon kedves kis teremtés egyébként. És elolvasod az életútját, és rájössz, hogy fú,
6: nem
4: zaklató barát, fú, nem tudom ott mi volt, abuzálás, bántották, kilépett egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. Tehát,
5: úgy kezdte a karrierjét, hogy a csávója, az akkori csávója volt az, aki azt mondta, hogy neked ilyen videókat kell gyártani.
4: Szegény itt kezdett
5: lenni. Mondta, igen, hogy ő 45 kiló nem fog menni. Na, itt kezdődött az, hogy a csávó viszont elkezdte verni. Nagyon kemény sztori van mögötte, és hosszú-hosszú ideig tartott, mire ebből kijött, de közben fölépült ez a karrierje.
4: Aha.
5: És utána pedig az a cég, aki foglalkozott vele, utána ők kezdték el lenyúlni a pénzét, úgyhogy ő egy halmozott a hátrányos helyzetű, és még ennyi kaját is.
4: De most már keres a videókból?
5: Most szerintem igen.
4: Most már keres?
5: Most már talán hozzámegy a pénz.
4: Aha. Mert az ugye az volt egy interjúban, hogy a volt férje is lenyúlta, meg igen. Nagyon sok pénzt vett el tőle, most valamilyen ügynökséggel dolgozik, de mondd, hogy nem ingyen csinálja ezt.
5: Tehát, hogy nem kettelésből.
4: Mondd, hogy nem kettelésből csinálja, valahol máshol befolyik a pénz, biztos, hogy azért ezzel borzasztóan tönkre teszi a szervezetet, és még nem is keres belőle.
6: De nézd legalább,
4: ha 11 millió feliratkozóval, milliós videókkal csak kereselte is. Nem lehet, hogy ő ezt még mindig ingyen csinálja.
6: Azért őt elvinni egy stábvacsira. Hallod? Ott szorulnál, csupi.
4: Az biztos 3 kiló székkel. Na jó, hát szerettük, megszerettük ezt a kislányt, követtük végig, megbeszéltünk ugye a csárdával, meg a hentessel, és nincs benne csalás. Tehát ehhez képest ez a hatlángos, ez már csak egy. Lehet, hogy azon délután ment a repülője, tudod? Ez egy ilyen kilépő. Útban.
6: Álljunk meg!
4: Úgy van a gyorsforgalmi, még megállt, és benyomott egy hatlángos. Igen.
6: És utána még a reptéren még felszálltam meg kibe, és még betolt 3 menüt.
4: Miközben hátul egy választási plakát, és egy villamos így elmegy, tudod? Annyira jó. Sajnos ez a kislány elment. Nem látjuk több magyarországi videóját.
6: Lehet, kicsit bekerültünk Magyarországra, aztán igen, visszajön még egy picit.
4: Igen, kicsit bekerültünk a vérkeringésbe.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg város belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
15: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
16: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
17: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
18: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
19: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
18: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
19: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítő.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Építkezik? Felújít? Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramatta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
2: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: 1. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érteklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim!

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Kis vidéki faluba kalózolnálak el benneteket, mert ugye március 8-án elvitték az ötös lottó főnyeremén. 4 MRD gyerekek. Azért a nagyok is lehajolnak.
2: Az bizony.
1: Nem? Ugye?
3: Az mindenkinek
1: azért az már, azért legalább egy Monte Carlo kott az űr. Vissza és egy kicsit elva, Ciprus, ugye, hogy azért abból ugye el vagy egy ideig.
3: Egy nagyobb tank.
1: Egy nagyobb tank megy, azért abból kijön, igen. Mindenkiében. De hogy... De hát itt van viszont egy falucska, és képzeljétek el, ez a falut úgy hívják, hogy őrtilos. Juli, jegyzetem, ebből forgatókönyv lehet írni. Nem hiszed, hogy
2: erre van őrtilos.
1: Őrtilos. Se kocsma, se bolt, semmi nincs. A Somogyi dombok között megbúvó kis faluban, őrtiloson. A legközelebbi lottózó is 20 kilométernyire van. A településen a kocsmai nyerőgépek betiltása óta nem divat a szerencsejáték, írja egy hosszú cikk. És hát kiderült, képzeljétek el, hogy a helybéliek szerint egy volt falubéli nyerte a 4 milliárdot az ötös lottó főnyeremén, és hát ebből egy komplett mi kis falunk epizód született már.
3: De mi az, hogy a,
1: megbojdult a falu!
3: De mi az, hogy a falubeliek szerint?
1: Hát, egyértelmű bizonyítékot látnak a falubéliek.

0: környékbeli erdőkkel együtt mindent megvehet.
1: Azt a rohadt élet.
0: És hát elindult a találgatás az Álmos és Aprócska őrtilosban, hogy kivitt el a milliárdokat, és hát úgy néz ki, hogy megvan a nyertes, gyerekek. Bizonyám, az a hír járja egy hete, hogy ott van, onnan, ott van a nyertes, ott lakott.
2: Ott lakott, de ott már lakott. Nincs ott.
1: De mert nagyon részeg volt, és egyszer ezt így elújságolta a kocsmában.
0: Egy fiatal férfi nyerte a falusi lakosok szerint, aki 6 évvel ezelőtt még itt dolgozott. A beceneve arra utal, hogy több időt töltött az akkor még egész nap nyitva tartó kocsmában. És bizony, utána elköltözött. Senki nem tudja hova, de hogy a kedvenc italáról kapta a nevét.
2: Na, akkor, úha, gyerünk.
1: Ez,
2: na,
1: ez Baki vagy Szifon.
0: Baki vagy Szifon, igen, igen.
2: Nem rossz.
0: Fröcsi.
2: Fröcsike.
1: Beher.
0: Legyen
1: Beher.
0: Beher, mint Beherovka.
2: Hát a Beherovka az nem, hogy szerintem ilyen kevert, ilyenbe kéne gondolkozni, alapitalokba.
1: Vagy legyen Fütyi, és akkor Fütyülős.
0: Igen. Fütyülős. Már nyilatkoznak a falusiak, hogy ismerték a betyárt. Ismerték a betyárt. És állítólagosan az van, hogy felhívta pár környékbeli barátját a nyeremény hírével, és hogy számíthatnak egy kis pénzre. Mondta egyébként a helybéli Sándor.
2: De Sándor maga benne van ebben a körben?
0: Sándor nincs ebben a körben.
2: Hát ő nem kap pénzt, ő csak hallotta, hogy a haverok viszont kapnak.
0: És megkérték Sándort, hogy jellemezze ezt a lottó nyertest. Hírhet, vagány volt, jó beszélő. Viccmesélő, de keze dolga időben nem járt olyan gyorsan, mint a szája, mondta Sándor. Volt több asszonya is a környékről, van gyerek is, na a hölgyek most nagyon keresik, hogy hírt kapjanak a nyereményről. Ő a nyertes, gyerekek. Zseniális a történet. József ismerte az állítólagos nyertes, nem voltak rosszban, de üzen neki, hogy jó lenne, ha barátja felhívná, és adna neki valamennyit a nyereményből.
1: Hirtelen nagyon sok barátja lesz.
0: Óriási ez a történet. A Hajnalka is nyilatkozott, szintén ott lakik, aki elmondta, hogy jóvágású, nagy dumájú, udvarias férfi volt, nem csoda, hogy bomlottak utána.
1: Hajnalka is megvallja most.
0: Milyen a sztori, úristen? Hajnalka is ismerte a lottó nyertest, és elmondja, hogy amikor nem volt munkája, lakbérese költött, pincékben húzta meg magát, ha tényleg ő nyert, megérdemelte. Végre egy kis ember mellé állt a szerencse, mondta Hajnalka, majd elviharzott.
1: De azért dögölj meg!
2: Ha nem, csak akkor, ha nekem nem adsz, akkor dögölj meg. Hallgatók megírták a nevet, a Hubertus után Hubi.
0: Hubi nagyon jó. Hubi nagyon jó. De van itt egy másik ember, aki azt mondja, hogy az állítólagos nyertesnek, egy Csefu Bece nevű férfi volt a legjobb cimborája. A szomszéd településről, Zákányfaluból. Érted?
2: Csefu.
1: Látod Csefut, ahogy átolja minden nap a biciklit?
0: Csefu átolta a bringát, ott van Csefu.
1: Ott van, és a biciklivel.
0: Nem hiszem, Csefu ismerte az állítólagos milliárdos lottó nyertest, hozza a zaol.hu. Ő Csefu, mutatom nektek Csefu. Az egész egy mi kis falunk epizód. Ő Csefu.
2: Csefu egy rózsaszín női biciklivel közlekedik. Hát ez csak így mondom.
0: Ami valószínűleg lopott.
1: Az övé valamikor ezt elveszett.
0: Most kastázta valahonnan Csefu ezt a bringát. A fotó kedvére azt mondta, ez jó lesz. Elhozta a bringát. Csefu, na várjál, Csefuval is van baj. Az állítólagos nyertesnek Csefu, a képen látható Csefu, igen? A Bece nevű férfi volt a legjobb cimborája, a szomszéd település az Zákányfaluból. Ő mesélte, hogy telefonon felhívta a barátja a jó hírrel, de azóta eltűnt.
2: De ki a barát?
0: A barátja fölhívta, ezt még elmesélte, azóta Csefut se találják a faluba. Csefu fölszívódott.
2: Hát ha csak nem az van, hogy a somogyi lottó maffia elkapta Csefut. Mert Csefu tudja, hogy ki a nyertes, és Csefut most fogva tartják.
1: Átmentek egy harmadik településre, és valahol helyőbe sem jön, nagyon-nagyon leitták magukat.
0: Borzasztó leitták magukat, át is lehet, amit a Csefutúsz.
2: Csefutúsz, és azt mondják, hogy Csefu hívt föl a haverodat, ha a 4 milliárdból kettőt ad, érted, akkor szabad vagy, ha nem, akkor...
0: És Csefu ül már bal füle már levágva, és nagyon kíván, gyere értem, Sanyi, adjál a pénzből, mert ezek mindenemet levágják.
1: És lesz egy ilyen eltorzított hangú telefonhívás, hogy...
0: Csefu vagyok.
3: Drága neked, Csefu, ide lesz,
0: hozzá egy milliárdot,
3: és hozzá egy milliárdot,
0: levágjuk Csefu bal kezét. Milyen, nagyon jó. Nem látták Csefut két napja, nyilatkoztak a helybeliek. Üres az omlódozó vályok piskója. Mondta az egyik szomszédja, Attila. Tehát már Csefut is keresik, nagyon jó.
1: Kocsmában nézték meg.
0: Sülve, fóva, együtt, főve együtt voltak a lottonyertessel. Ha igaz a hír, talán haza se jön. Mert ez csak én akkor hiszem el, ha ide áll az ember, aztán majd tőle hallom, vagy inkább látom, míg nem egy Porsche-val jön. Nincs rajta aranyóra, és nem hozza le ide a helyi focipályára a Fradit. Addig ez csak... Addig ez csak egy hülye vicc, nyilatkozta Csefu barátja.
1: Azt látjátok, hogy ezek összeírnak egy listát.
0: Zseni.
1: Hogy mit kérünk majd Sándortól.
2: Igen, és milyen szép álmok vannak, hogy

0: Ja, hogy a Fradi focizzon a helyi focipályán.
1: Fradit,
0: 4 milliárd forintod van, akkor az legyen az első, hogy a Fradit lehozod.
2: Hozz egy Porsche-t, Csefu. Legyen rajta egy Renaultra, hozz ide a Fradit.
1: Legyenek falunapok.
2: Addig nem nyertél semmit. Az őrtilosiak bíznak abban, hogy a legendának van valóság alapja, és egyszer csak megjelenik a helybéliük, és egy jó kis ételt, tőkét hoz a faluban. Jó kis élete, tőkét hoz a faluban. Őrtilos polgármestere, Kelei Zita, nem kívánt reagálni.
0: Hát Zita is benne van. Zita? A polgármester asszony.
2: Az hányszor vehetné meg őrtilost a 4 milliárdból? Tehát úgy, ahogy van az egész falut, kivásárolhatná vagyonából. Szerintem ott ingatlanonként nagyjából 600 ezer és 1,5 millió forint között vannak az ingatlanok. Az egész falut megvetné, szöröstül, bőröstül.
0: Hát szerintem egy MRD, de az erdőkkel együtt.
2: Akkor minden megvan.
0: Akkor minden megvan.
2: Akkor minden megvan.
1: És milyen szép lenne, hogyha ebben tényleg lenne egy ilyen happy end, hogy visszatérne, és megvenné az egész falut, felújítaná, felvirágoztatná, minden gazda kapna egy traktort, és itt tudod, és lenne egy ilyen
0: egy kis
1: őrtilosi,
0: őrtilos a magyar Svájc.
1: Erről írnának könyveket, novellákat.
2: Ilyen elvonulási központok lennének, wellness szállodák, és brutálisat csinálna belőle, tudod.
1: És jó érzékkel megfogná ezt a piacot, nem piálna el, nem hozná oda a Fradit, viszont felvirágoztatná a települést.
0: Azt nem tudjuk, hogy nem adták még ki a közleményt, hogy fölvették-e? Mert ha fölvették a nyereményt, már nem tudom, hogy ilyen gyorsan föl lehet-e, ez csak egy kis gondolkodás.
2: Ez jó kérdés, azt hiszem fölveheted.
0: Mert ugye szombaton húzták, tehát tegnap hétfőn reggel besétált a nyertes, fölvette a 4 MRD-t, akkor Csefúval ők már...
1: Lehet, hogy már Ibizán valahol csapatják.
0: Már Ibizán verették, vagy Monakóba, hogy írtam.
1: Hova megy Csefú és Sándor? Hívjuk Sándornak. Mi lenne az első út, ahova ők elmennének? Vagy
2: ők ketten? Hát ez egy jó kérdés. A következő kocsmáig jutnának el, ott csatra vágnák magukat.
1: Az éjszaka leple alatt bekopog Sanyi Csefuhoz, azt mondja, gyere Csefu, megyünk, hova?
2: Hova? Igen, mi a terv? És mennyi idő alatt vernének Csefuval a seggére a 4 milliárdnak?
1: 4 milliárd. Te
2: körülbelül mennyi idő alatt füstölnék el Csefu meg ő? Csefu, érted Csefu? De
0: Csefuval kimennének Monakóba kaszinózni, tegyük rá a pirosra.
2: Nem jutnának el Monakóig.
0: Nem.
2: Az, hogy nem jutnának el Monakóig. A kis falvakba jutnának el, mindenhol csatra vágnák magukat, és vége lenne. Nincs eladó el ingatlan őrtilosban, megnéztük. Nincs egy telefonfülke őrtilosban?
0: Nézd már, hogy nincs egy hívható telefonfülke, hogy hát ha kiszedünk valamit az őrtilosaikból.
2: Ahogy annak Bösirénit hívtik.
1: De ott mondjuk elzárkózik ugye a polgármester.
2: Hát attól mikor nézd meg a polgármesteri hivatal, csörögjünk oda. Hát a élőbe fölveszik. Őrtilosi polgármesteri hivatal.
0: Ha van őrtilosi hallgatónk, hívjon nyugodtan.
2: Igen. Ott vagyunk az őrtilosi polgármesteri hivatalba. Nem hiszik, hogy reggel fél 8-kor szól a telefon.
3: Igen, tessék, Költös Község Önkormányzat.
2: Ó, kezit csókolom, Sebestyén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Kezit csókolom, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt.
2: Élőadásban tetszik lenni, kezit csókolom. A Zitát keresünk, benn van esetleg a polgármester asszony?
3: Nincsen, mert még nincs munkaidő.
2: Csefu nincs ott a környéken valahol? Nem bringázik el, nincs ott, tetszete látni? Tetszik ismerni Csefut?
3: Hát látásból ismerem, mert ő sem őrtilosi lakos.
2: Nem őrtilosi, ja, ő a másik faluból jön át Csefu.
3: Igen, mert a rokonai itt laknak, igen.
2: Aha. Na, de tetszett hallani a pletykát, hogy mi most őrtilossal kapcsolat?
3: Igen.
2: Van alapja?
3: A plecska van, de hát most igaz vagy sem, azt még mi se tudjuk.
2: De nem bukkant föl azóta a nyertes, nem volt a környéken.
3: Nem.
1: De ön is ismeri a nyertest? Aki lehet a nyertes?
2: Csak látásból vagy névből.
3: Ismerem, de már nagyon régóta nem él. Itt meg nem is lakott Őrtilosban, úgyhogy ez egy kicsit téves információ, mert nem őrtilosi lakos volt, hanem a szomszéd települési.
2: Csefu nem túsz, mert arra gondoltunk, hogy Csefu is felszívódott, hogy elrabolták, vagy lelépett a lottó nyertese. De akkor Csefu megvan.
3: Meg, persze.
0: Megvan, nagyon jó. És vannak-e árulkodó jelek? Tehát a polgármester asszony például tegnap már egy nagyobb településfejlesztési tervet rajzolt föl a palaktáblára. Vannak-e
2: van ilyen jelek? Igen, máshogy viselkedett, igen.
3: Nincsen
2: ilyen? Nem jött be tegnap nagy tervekkel, hogy itt aztán most itt aztán aranykora lesz őrtilosnak? Nincs ilyen?
3: Nem, nincsen ilyen, nincs.
0: Mennyibe kerül?
3: Ebből nekünk nem lesz jobb, hogy ő megnyerte.
2: Lehet, hogy visszajön, aztán felfuttatja a falu életét.
0: Igen, most megköszöni azt a szállást, amit 6 évvel ezelőtt kapott az egyik pincébe.
2: Oké, örülünk, hogy beszéltünk. Kivel beszéltünk? Tetszik volna egy nevet, csak hogy tudjuk.
3: Nem.
2: Miért? Titkos?
3: Nem szeretném visszahallani magam a rádióban.
2: Hát most is benne vagyunk a rádióban.
1: Kizárásos már... alapot?
2: Igen, ez egy élő adásban vagyunk, ezt jeleztem az elején. Igen, de semmi baj, örülünk.
3: Semmi gond.
2: De semmit nem tetszett mondani, semmi rossz. Hát mi egyébként a polgármester asszonyt kerestük. Na jól van, csongoltatjuk a falut, akkor őrtilosban mindenkit. Jó?
3: Köszönjük szépen, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
3: Minden jót.
2: Így nagyon rövidre csefú hangutánzó vers. Jó?
4: Aló, jó reggelt, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Saikámmal az ABC-be, két pontos is sört meg is rendeltünk azon nyomban.
2: Jó, adom. Megvan csefú, gyerekek, megvan csefú. Jó, és akkor te tudod ki a nyertes csefú?
4: Persze, Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatása alatt van ennek a dolognak.
0: Csefú, te hova tűntél? Mert a faluban azt mondták, hogy te se vagy.
2: Igen,
0: meg.
2: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefú?
4: Én néztem egy svincsefkót, azt azzal olajra léptem.
2: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, hogy beszéltünk!
4: Vigyázzatok ti is, küldöm a 13 000-et!
2: Köszi, csáó, köszi! Na várjál, jön az Anna szalad, várjál, valami hír van! Mi van, Anna?
0: Megvan, Csefú!
1: Mondja!
2: Mi van?
0: Az igazi Csefú?
2: Ne, szívad!
1: Ne!
2: Szívad!
1: Esküszöm, ne!
2: Hagyjál
1: már! Megvan! Kertész! Megvan! Szia, Csefú,
2: tartsad! Teljesen szület! Csefú! Szia, Csefú!
5: Sziasztok!
2: Csefú! Te vagy az igazi Csefú?
5: Én vagyok az igazi Csefú.
2: Csefú! Állsz egy kabátba! Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz, és lehozta az újság?
5: Kék.
2: Így van! Hát téged most már egy ország ismer, Csefú, mert állítólag ismered a lottómilliárdost.
5: Hát persze, hogy ismerem.
2: Na, mesélj nekünk erről egy kicsit.
1: Hova tűntél az elmúlt két napban?
2: És el vagy tűnve állítólag, Csefú, meg vagy?
5: Ki?
2: Te, Csefú, azt hallottuk, hogy eltűntél.
5: Én tűntem már, hova tűntem már? Ne idegesítsetek.
2: Akkor meg vagy. Jó, megvagy, jó, Csefú, megvagy, jó. Ki a lottómilliárdos, tudjuk? Vagy honnan ismered?
5: Hát régi barátom.
2: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
5: Nem, láttam milliárd, hogyan? Nem is találkoztam vele.
2: Ja, nem is találkoztál
1: vele. De beszéltetek telefonon?
5: Nem beszéltünk telefonon sem.
1: Hát akkor...
0: Ez nem
2: Csefú,
0: is biztos,
2: hát akkor
0: hogy
2: nem tudtuk, hogy ő nyerte. És ő most nincs a faluban? Tehát, hogy ő most már nem él ott, ő elköltözött?
5: Én nem tudom, már van most.
1: De próbáltad őt hívni?
5: Nem, én a számát sem tudom különben.
2: Jaj, nem tudod a számát sem.
1: Hát nehéz lesz.
2: Hát akkor várj, akkor azért nem vagy annyira közeli barát, de ő lehet, hogy jelentkezni fog nálad, hogy adjon egy kis pénzt?
5: Nem, már szó sincs erre, nem is rá, hogyan.
2: És mi az, hogy az italáról kapta a becenevet? Az milyen ital vagy? Mi volt a becenevet?
5: Unikum, nem tudom, mi a cvak.
2: Ja, cvak! Bocsánat, Csefú, jó, ne bántsál, azért csak kérdezem. Jó, hát bocsánat, tudom, mi a cvak, így már megvan. Azért, mert sokat ívott ebből, vagy mert nagyon szerette?
5: Én szerettem, hát mindegyikünk szereti, mi is megisszuk.
2: Hát azért az
0: és
2: ember nem veti meg.
0: És akkor te hogy lettél Csefú?
5: Majd ez hosszú történet, a beszélgetően kell menni, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
2: Jó, Csefú, vigyázz magadra!
5: Jó, vigyázzuk, tip!
2: Csáó!
1: Mi történt?
2: Megtaláltuk az igazi Csefút, érted? Ő volt az igazi Csefú.
1: Ő az volt.
2: Ő a Csefú volt. De ő van a fotón, ő tudta, hogy egy kék kabátban van a fotón, és tudta, hogy egy jelvény van a mellkasán. Azt tudta, elmondta, még azt is elmondta, hogy milyen jelvény.
1: De Csefú nem lett gazdagabb.
0: Még nem tudhatjuk, lehet, hogy csak terem.
2: Szerintem egy lépésre vagyunk a lottómilliárdos megtalálásától.
1: Nincsen egyetlen ember se ebben a településen, ahol tudná ennek az embernek a telefonszámát.
2: Az előző Csefú jobb volt, mint az eredeti.
0: Igen.
1: Valaki tűnje már el.
2: Mindenki hazudik, én vagyok az igazi Csefú. Gyerekek, ez nagyon szürreális, de hogy indul el azért egy kicsi faluban egy ilyen történet, nem? Az egészen ijedetlen. És itt most mindenki ebben a lázban él, hogy ott egykori falu lakos nyerte meg a 4 milliárdot. Valószínűleg semmi nem igaz belőle.
6: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
12: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
13: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
14: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márka kereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
16: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 7375.
17: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
18: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
14: Az 50 legjobb, igazi mai sláger csak a Rádió 1-en minden szó.

0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió Egyen a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió Egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy. Rádió Egy.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió Egyen.
2: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek, rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy pénzt és ékszereket is adjon át nekik. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Erdei házibulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik könnyű zenei fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő,
5: Jó, a gyerekek az
4: hitel,
5: átlagokat.
4: Szerelem.
5: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
4: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De balc el tudjuk fogadni. Jó,
5: el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
4: Igen.
5: Tehát ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. De figyelj, nem ez van.
4: De engem érdekel az élet közepi bennemaradás is. Tehát azért azt nevessük el, mert ugye van a gyerek meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
5: Még... De épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
4: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
6: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
5: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
6: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
4: Na de várjál, igen, a toxikus kapcsolat az nem...
6: Akkor a melegek! Szaktanári!
4: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
6: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod otthagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
4: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
6: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
4: hát de várjál, szabad. A szexszel valakivel együtt maradni, az egy nagyon nyomós ér.
6: Az egy nyomós ér.
5: Nem értem, hogy mi a baj.
4: Nem kéne szakítani.
6: Álljunk le!
4: Ez most nincs meg ez a téma. Jó a szex.
5: Ott maradok életem végéig.
4: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
6: ez
4: közösen.
6: Ez mindig a jó kapcsolat.
4: Csöndben van, ez üdös a lábam.
5: Várjál, akkor tisztázunk nálad, mi a rossz kapcsolat.
6: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolat.
4: Igen, csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
6: Ne ütszeljetek már! Telefonszámokat kérek.
4: Mutass egy ilyen férfit, életem.
6: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
4: Az jó.
6: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye vagyok. Igen?
4: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
6: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
4: Igen. Pánikolok, ha nincs senki. Mert ez volt az egyik érv.
5: Micsoda, pánikolok?
4: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
6: A biztonsági játékos.
4: Ez a biztonsági játékos.
6: Ők a remeterák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
5: Remeterák.
6: Igen, aha, ezek ilyen kis...
5: Ez nem homár, ugye?
6: Ez nem homár.
5: Nem
6: ez
5: homár, igen.
6: Nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
4: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász, kozmetikus, körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
5: Egy kényelmi párkapcsolat.
4: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
5: Ez eltartott, ugye?
4: Még ez az mindig. Eltartott, aha. Igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
5: Hogy azt minden el tudom más képzelni, rossz. Hogy
4: minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
6: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
4: Hogy jó szexel, mindenben más rossz.
6: Nem, hogy az, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
5: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
6: Abban 7 órát.
4: 7 órát az ágyban töltötök.
5: Nem tudsz végig szexelni.
6: Hát ugye ezért szakítottak veled.
5: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
6: Igen,
5: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
6: elvinni. De te is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte,
5: én
6: meg utána meg...
5: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérte
6: hát
5: más felezni.
6: Nem ezt adottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
4: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
5: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
4: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
6: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
4: Igen.
5: Igen.
6: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni. Igen.
4: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
6: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez teszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
5: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen.
6: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
4: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ilyen. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, vagy és találsz egy normálisan működő, téged szerető a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adalodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgy sem lehet, ezen gondolkodom folyton.
6: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának nem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek, te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
5: Na és ha nem tud veled menni, akkor
4: föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni, látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
6: Így van.
4: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
5: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
4: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök puszi név nélkül. Nem
6: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a 2 vagyok.
5: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
6: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
4: nem
6: a gyerekkel.
4: Nem szeretsz bele?
6: Hogy érted?
5: A gyerek
4: hát, mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, hogy sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek. És...
5: De akkor meg...
4: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi, mert
5: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
4: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
6: Jó, de ez nem is az, ez szerintem a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy 2 gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és ha nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy ha nekem gyerekem volna, fog kelni senkinek.
5: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
4: Igen.
5: A másiknak senkije nincs. Ha én elhagyom, akkor abba belehal. Nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
6: Ez nem maga
5: a
4: gyávasság, felmentés.
6: Gyávasság, igen.
4: Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
5: Nem én mondtam, hallottátok.
4: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
6: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
4: Igen.
6: Tehát, hogy te vagy
5: a
6: herceg, a lovag, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lett magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
4: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
6: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
4: Igen, 4 gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
6: Ez nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Vagy mindig csak az, hogy jaj, hát elmen, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
5: nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
6: Meg hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
5: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
6: Igen, meg, egy, hát meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, akivel utána megismerkedtek.
4: Igen.
6: De az egy másik téma.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry Auto. Minden útra való.
6: További részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
12: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
13: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
14: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
15: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
18: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
19: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszközbérlést, hogy otthonod minden egyes pontja Wi-Fi biztos legyen. Díjmentes utazó TV kis csomagot, melyel a vezetékes TV előfizetésed

0: telefonszámon.
1: Emlékezetes külső dizájn, igen kényelmes belső tér, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Octavia Joy akár 10.699.000 forinttól, és Skoda Karoq Joy akár 10.990.000 forinttól. Végre valami valódi izgalom! Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket!
2: Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 132, aliszkaauto.hu.
3: Skoda.
4: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhozszállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
5: A Rádió 1. A Rádió 1. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Szombaton kezdődik a 25. Hétrétország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival.

0: Próbáltuk úgy elmenni a folyosón a kis kolléginák mellett, hogy, hogy legalább egy picit hadd érjünk oda egy vállhoz. Vagy mondjuk...
1: Bához?
0: Igen, vagy tesi...
2: Kötélmászáson beállni a kötél alá, hogy nekem lássa valamit. Hogy
0: ez lett volna. Következő, valami, hát, ha valami megvillan, és képzétek el, így elkezdtem kutatni a
2: gyerektelefonjában.
0: Nem a gyerektelefonjában is. Nem, hanem az ilyen jellegű gyerekkel bíró ismerőseim között, hogy ez a korosztály most hogy érdeklődik a női nem iránt. Ez a 14-15 éves korosztály. 13-14-15, és az általános tapasztalat, hogy sehogy, hogy mi történt a világgal.
2: Hogy
0: 14 éves fiúk, akikkel így elbeszélgetnek a szülei, apjuk, anyjuk, vagy egymás között, hogy nem téma náluk ez. Tehát, hogy tökre mindenért érdekli a sport, érdekli a videójáték, érdekli az akármicsoda, valahogy a csajozás nincs benne a mai fiúk, a 10 éves fiúknak az életében annyira, mint amennyire nekünk benne volt. Tehát ilyenkor, 13 éves kor, én megkérdeztem Somát, és mondom, haverokkal így belenéztek olyan tartalmakba, ahol hát...
2: Tudsz valamit mutatni apának?
0: Apának valami új. Igen, mert az egyéb már kifogyott, igen. Érted? Igen. Azt mondja, apa nem. És tök őszint, tehát nem az, hogy jaj, hagyjál már, hülye nagy, hanem hogy egész egyszerűen látókörükön kívül van 13 éves korunkban, mi az a Kvel magazin emlékeztek.
2: Micsoda? Fürderuha rovat vicc. Hát, fehér nem is fürderuha rovat. Alig vártam, hogy áttekerjek a szobaosztály, meg előszoba, meg konyhabútor, törölköző osztály, érted? Hát behogy ne.
0: Én a Szent Bibliaként járt körbe. És bármit megadtál érte, hogy legalább egy-két napig nálad dekkoljon az a része ennek a bizonyos magazinnak, árusítós magazinnak. Semmi. Nyilván nem pornóújságot kell vegyenek, mert van internet. De az interneten sem néznek ilyesmit.
1: Na hát azt azért nem hiszem.
0: Hát pedig nem. Képzeld el, az van, hogy de ez egy ilyen generációs cucc, tehát nem csak az én ismerőseimnél, hanem mondjuk egyre inkább úgy tűnik, de majd a hallgatók megírják, vagy elmondják, hogy valahogy egyelőre ez még őket nem érdekli. És a 16 éves lányomnál például óriás szerelem van, meg a nemiség is szóba kerül, meg minden. Tehát, hogy ott megy, a lánynál megy, és a 2 évvel fiatalabb.
2: Mi van ezzel a generációval? Mi van a mai fiúgyerekekkel? Ezekkel a 15-16-17 évesekkel. Tényleg sokan azt, én is meg tudom erősíteni, hogy egyszer nincs a látókörben.
1: Nem. De miért, de álljunk meg egy pillanatra. Na. Ti megbeszéltétek az apáitokkal, anyáitokkal, hogy éppen milyen csajért. Hát
2: nem is feltétlenül, de azért észreveszed, ha búg valakivel, látott, ha valakivel üzenget, látott, ha valakire úgy néz, az olyan azért, vagy elmegy edzésre, és ott van egy csaj, és akkor arról még úgy kicsit beszélget. Tehát nem is a direkt care kérdésekre nem jön olyan válasz, hanem szülőként azt érzékeled, hogy nincs a perifériában, nem? Igen. Tehát, hogy van edzés, van suli, van haverok, van telefon, van nem tudom, Xbox, vagy mit tudom én, de nincs. És a véletlenül félve rákérdez, a reakcióba érzed, hogy hát az még a kanyarba sincs.
0: Mert nem az tehát, a reakció, hogy... ez a ledobós, hogy hagyjál már öreg boomer, nem igen. Akarok veled beszélgetni. Plusz minden ilyen ismerősöm, akivel erről dumáltam, nagyon jó őszinte kapcsolatban van. Tudjuk, hogy ezt mi mindig szülők túlértékeljük, de azért viszonylag jól látjuk ezeket a kapcsolatokat, és tudjuk, hogy elmondaná a gyerek, hogy azt mondja, hát igen, a Krisztike tetszik, vagy az akármicsoda, vagy igen, apa, néztünk már pornót a barátaimmal az iskolai szünetben, és nincs. Érted? Tehát, hogy nem az a válaszreakció, ez a kopján leme semmi között hozzá öreg boomer, hanem hogy egy ilyen várándítás.
2: Igen, hogy... de hogy így, nem, hogy nem. Nincs. Igen. Tehát,
1: de elviszi az energiákat, vagy a figyelmet?
2: Szerintem ez egy nagyon nem tudom, hogy mi az oka, de tényleg 15-16 évesen te a mi generációnk is, hát már csajoztál.
0: Hát már igyekeztél túl lenni mindenen.
2: Eljárkáltál, és mert volt egy diszkó, és már valakivel azért csókolosszál egyet. Már többeket azért én láttam, hogy ott már több is volt, tehát hogy már nem szó szerint, de hogy tudtad, hogy 15-16 éves osztálytársaid már nem szűzek, mire a gimbe odaértél, már fél osztály elkapott valakit az első osztály kiránduláson. Tehát, mi van a mai fiú gyerekekkel? Később érnek? Mások a hormonok? Ben van az okostelefon és az Xbox, és elveszi az érdeklődés, kisebb a tesztoszteron szint, sok nem tudom hormon cuccot esznek, és egész egyszerűen lejjebb ment a tesztoszteron. Később érnek, lassabban serdülnek. Mi az oka? Nem tudom.
1: De azt mondják, hogy a kutatások szerint, hogy egy 10-12 éves gyerek találkozik, 10-12 évesen találkoznak először felnőtt tartalommal.
2: Jézus hát, Isten, ott hát, meg is állnak a növésből. Hát amilyenek mostában felnőtt tartalmak, azért hajadat leteszed, nem? Tehát megtalálja egy 12 éves gyerek, én nem csodálom, hogy nem akarsz
1: szexelni. Hogy sokkot kapnak.
2: De azt egyébként azt tényleg nincs benne, hogy beleszalad egy ilyen tartalomba, frusztrálja, megijed tőle, elzárja, senki csak ki ott van, aki elmondja, hogy ez nem a valóság, nem tudom. És annyira frusztráltá teszi, vagy teheti, hogy fél a fizikai kontaktustól, vagy a közösségi oldalak, és a Viber, és a nem tudom milyen csetek, egyszerűen nem az van, hogy oda te

0: vődött át, és a rendes kapcsolat, kapcsolódás, nővelelmenni, sétálni, valahova kettesbe maradni, az nincs, mert mindenki rohan haza, úgy talán együtt legyen az internetes virtuális térben.
1: De nem, ott ez... se jelenik meg a szexualitás. Érted?
0: Igen, de ott sincsen csajoknak tehát, nagyon írogatás. Igen,
1: hogy nem csajoknak írogatás van, nem akarsz közel kerülni a jóhoz, nem nézel szexet a neten.
0: De közben mindegyik nagyon edz. Közben mindegyik gyúros videókat néz, közben Kocsi Badi nőt hirdet, és mondja, hogy edzeni kell, és a 15-16 évesek UFC lázban, és gyúros lázban, és izomépítés lázban élnek, nem? És több a konditeremben a gyerek, mint a felnőtt szinte, vagy ez a 16-18 éves korosztály, ahol az van beléjük diktálva, hogy a test, a gyúrás, tehát hogy lehet, hogy önmagukkal foglalkoznak többet, de még ebben nincs benne a nő.
1: De ha a testre meg a gyúrásra,
0: igen?
1: Abból a szempontból megy rá, hogy az jó lesz a csajozásra, mert nem hiszem, hogy ez a generáció ilyen nagyon egészségtudatos lenne még. Tehát ő még nem annyitott koporsós temetésre készül, mint
0: inkább egy társadalmi elvárás, hogy neked ki kell gyúrnod magad.
1: Hogy ki kell gyúrni magad, de azért kell kigyúrni, azért kell jó kinézni, aztán az jó lesz majd a digibe csajozni, mert könnyebben becsajozol. De hogy ott se érzem benne ezt.
0: Na de ha 14-15-16 évesen nem is csajoztunk, azért ha pornó volt, azt megnézted?
1: Micsoda?
0: Hát,
1: persze.
2: Mikor találkoztál az elsővel?
0: 7,5 évesen.
2: 7,5 évesen.
0: De, hogy hűlök.
2: Nem, el tudom képzelni, megtaláltad a nagypapád magazinját az ágyalat, és simán el tudom képzelni.
0: Szerintem általános iskolában ÖKM magazin, körbeadás, megnézés, lapok szétválasztása, nyomok eltüntetés, és akkor utána valahol mondjuk általános iskolában fölmentél egy osztálytársadhoz, Petinek hívtek, és akkor Peti hozta a VS kazettát, hogy megmutatom a bukám, mit néz. Mit a hétmester lövész? Hát nem teljesen. A bolygó neve Anál. Beraktad, és akkor így ültél, tudod, és emlékszem, hogy ott ültünk négyen, és így megfagytunk, amit látunk, tudod. Aztán azért úgy gyorsan felvettük a fordulatot.
2: Hatodik vagy hetedik osztályos voltam, amikor ugyanígy, mert ezt lányok is csinálták, így felmentünk egy barátnőnkhöz, aki megmutatta a szüleinek a videók az
0: még VHS-en. Az még VHS-en történt, persze.
2: És az első ilyen ominózus felnőtt filmes élményem az a Csicsolinának, tehát én rögtön...
0: Te jó Isten, én mindent értek.
2: Igen.
0: Tehát ez volt az első. Az felér egy borzasztó nagy sebbel.
2: Ha azt gondoltam, hogy ez a szexualitás, és hogy ez, mert már pedig azt gondoltam, hogy a barátnőm apukája normális, és hogyha ez, ők ilyeneket néznek, és ez a szexualitás, akkor én ebből nem kérek, köszönöm szépen. Tehát, hogy én szerintem az lehet, hogy annyira korán találkoznak ezekkel a tartalmakkal, hogy azt látják, hogy itt olyasmi történik, amitől ők még nagyon-nagyon-nagyon messze
0: megijednek,
2: vannak.
0: Megijednek, bezárnak.
2: Nem tudják magukat összehangolni ezzel a világgal.
1: Azt hajkózzuk, hogy mindenki hamarabb érik mindenben.
2: De a mai fiúk is 12-13 évesen ott állnak 20 percet a tükör előtt, és belövik.
0: De nem igazán érettek. És... én azt láttam meg, hogy pont elcsúszott az érés. Tehát, hogy te 13-14 évesen egyedül mentél edzésre, közlekedtél, elkezdtél felnőni, mert fel kellett egy kicsit nőnőd, a mai gyerekek, azok nem feltétlen nőnek föl előbb. Még ha akár be van zselézve a haj, vagy gyúrnak, akkor sem személyiségben nem érettebbek, és nem hamar. A csajok igen, szerintem a csajok hamarabb nőnek föl. Hamarabb kezdenek el nővé válni, hamarabb lezajlik valahogy az érési folyamat, de mai kamassrácok, azok szerintem nagyon el vannak csúszva, és nem véletlen 16-18 éves csajok még 25 éves palikkal akarnak együtt lenni, mert hogy ott kapják meg azt az érettséget. Tehát nem véletlen, hogy fiatal csajok inkább idősebb palikat keresnek, szóval azt mondják, hogy fiam, mi generációnk az gyatra. De valahogy a maszkulinitás is mintha kihalna belőlük. Tehát, hogy kicsit ilyen, nem is tudom, milyenek a mai fiúk sokszor, nem? Tehát, hogy kicsit ilyen elnői esettek.
1: Az
0: nem
1: igaz,
0: tudom.
1: Hogy ugye ezt az egyenjogúságot nyomja most mindenki mindenhol, tehát ebben aki már ebben nő fel, annak valószínűleg nem lesz annyira fontos, ez a, idézőjelesen mondom, és jól értsétek, ez a bizonyos férfi dominancia. Tudod, hogy mi lépjünk először, mi legyünk azok, akik udvariasak vagyunk veletek, mi vagyunk az erős férfiak, akik megvédenek benneteket. Ez most nagyon baltával faragott, de remélem azért érthető a dolog. Ez náluk már nincs meg. Mert nekik már nem kell ez, neki már nem kell majd előre engedni, de ettől függetlenül azért a nemi érdeklődés, de, és akkor nem csak az, hogy lány, de fiú iránt se, ami nem biztos, hogy baj, de érted, hogy maga a nemi érdeklődést nem látom ebben a korosztályban úgy, mint ahogy nálunk a komplett egész osztály meg volt őrülve hetedikben. Az összes fiú.
0: Szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Szerintem ebben benne lehet egyébként egy olyan tényező is, hogy tele vannak önértékelési zavarral, nagyon sok impulzus kapnak, hogy válsz férfivé, miért nincs kigyúrva, miért nem vagy napbarnitott, miért nem jó a hajad. azon önértékelés próbálják összeszedni, menni, kigyúrni magukat, megtalálni, de az önbizalmuk valahol, meg közben a béka segge alatt van, mert közben azt látod, és annyi impulzus jön feléd, hogy legyél jó, legyél tökéletes, gyúrd ki magad, hogy nézel ki, miért nem jársz edzőterembe, hogy közben belül meg ebben a rengeteg információban borzasztóan bizonytalanok. Nem? Nekünk nem volt ennyi impulzus, nem kellett ennyire pasinak lenni, ilyen hajnak lenni, ilyen ruhában lenni, mert hogy valahogy egy kicsit egyszerű világ volt. Oké. De egy bonyolultabb a világ, ezáltal szerintem egy kicsit ők belül az önértékeléssel küzdenek, ez a mai fiatal generáció. Tehát nem is jut el oda, hogy nyisson, mert még magát próbálja valahogy összekapni. Ez nem lehet, hogy van egy ilyen nagyon túlzott elvárás, egyszerűen félnek. Vagy a másik fele, az még már masszívan pornófüggő, mondjuk 15-16 évesen, de az meg már annyira durva a dolgokat lát és kattant rá, hogy már nem is akar, vagy mer, vagy tud valódi kapcsolatot létesíteni, mert tudja, hogy azt ott se adni, sem megadni, se úgy csinálni nem tudja. Tehát szerintem ugyanakkor hát a pornó is lassítja azt, hogy ő utána valódi kapcsolatba lépjen. Mert ha csak magát az ott szereplő férfiakkal összehasonlítja, kialakul egy olyan hamis önkép, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok elég, engem ne röhögjön ki, én nem tudom azt, amit szocializálódtam, tehát nem is akarom, hogy ez velem megtörténjen. És rajta marad a pornó, masszív pornófüggés, tehát ez nagyon komoly addikció, de minden egyes nappal távolabb csúszik attól, hogy valódi kapcsolata legyen.
1: De ő legalább,
0: de mondjuk legalább találkozik a szexuálisra, de hát mi pornón keresztül 16 és a pornófüggővé, az megette a fene.
1: De legalább tehát, az... ő érdeklő. Ugye? De most mi azokról beszélünk,
0: ahol semmi nincs.
1: Ahol így az hogy még nem.
0: És de szerintem örül neki.
2: Na ez az, hogyha én lányos apuka vagyok, akkor örülök, hogy ez az idő.
0: Hát ha lányos apuka vagy, igen. És 15-16 évesen szerintem nem pasizik, igen. Ennyi szerintem
2: de,
0: örülsz.
2: De ha fiús apuka vagyok, akkor meg szomorúan konstatálom ezt?
0: Nem, akkor meg vagy ijedve.
1: Igen. Itt, nem és ha lányos megijed. És fiús igen. Is vagy, akkor vagy majd.
0: Akkor vagy egyszerre megijedve, és akkor vagy szomorú, és akkor örülsz is. Nem, szerintem inkább van egy ilyen férfi, és mi van? Van valami, tudod, de jó lenne.
2: De nálatok van, volt ilyen, nálatok vannak ilyen nagy beszélgetések. Szia, Beni, gyere, ülj ide mellém egy kicsit.
0: Szia, Beni, gyere, pattanj ide. Ha ezt a kis hegykebajusz megköltöm, aztán mondd el apádnak, van valami bigemárita.
2: Van-e valami kis csinos kislány, akit kinéztél magadnak?
0: Valami kis csinos macat. Hibbarbára térdedet.
1: Nem pont így, de
0: van. Nem, de azért rákérdezik, hogy figyelj, mi van? És akkor így érzem a reakcióból, hogy őszinte, hogy őszinte nincs képbe, nem elmismásol valamit, és hogy így egyszerűen még nincs a perifériában. Ó, de nem jutottam, hogy belenézek a telefon előzményekbe, de szerintem nincs. Tehát lehet, hogy naív vagyok, de nincs felnőtt tartalom se. Vagy egyszerűen nem azon a fókuszom van. Azt tudom, hogy azért a suliban nagy gond maga az okostelefon, meg a pornónézés sokan, meg nem tudom. De ez minden suliban. Tehát, hogy valahol a gyerek orra alá dugják, nem? Tehát ezt néz meg, akkor látja, akkor elrakja, akkor elmeséli otthon, akkor másik szülő bemegy, hogy akkor itt most miért nézi, akkor az a gyerek hozza. De nem tudom, hogy volt-e konkrét találkozás például felnőtt filmmel. De tudom, hogy vannak, akik nézik. De egyébként meg 15-16 évesen meg már miért ne néznék, ha meg ott van.
1: Persze.
0: De közben nagyon nagy átoknak tartom, de ha most egy linket te meg tudod nyitni, 16 évesen vagy annyira kíváncsi, hogy megnyitod. Ez is egy olyan dolog, hogy igen, átok a pornó, de azért, mert még nem egy kész személyiség találkozik vele. Utána azért nem rossz. De átok azért, mert az válik a valóságod, de és nem tudsz különbséget tenni, hogy az mi abban a fikció, és a szexuális nem így működik, és mi kell egy nőnek, hát nem az, amit a pornóban látsz. Másképp, hogy a lányok is pornószocializálódnak, és azt mondják a fiának, hogy bánjúgy velem, mert meg akarok felelni annak, amit
2: igen.
0: Látok.
2: Szerintem igen.
0: Tehát, hogy ez nagy
1: van, hogy a lány ki akarja szolgálni a fiút.
0: Mert azt hiszi, hogy így kell.
1: Mert azt hiszi, hogy így kell.
0: És, meg akar felelni.
1: Akinek soha életében nem volt egy orgazmusa sem, vagy nem lesz.
0: Igen,
1: ez, de ezt gondolja. Igen.
0: Tehát több pornón szocializált nemzedék nőtt már föl. Hát azért nekem vannak.
1: És milyen jól vagy.
0: Távoli, nagyon távoli.
2: És nézám, milyen egészséges vagyok.
0: Barátaim, akik mondják, hogy hát ezek a 20 éves lányok, ezek már nem azt csinálják, amit régen csináltak a 20 éves lányok. Mondom, igen, hát akkor üljünk be szaunázni. Legalább meséld el. Figyelj, nem hiszed el. Tehát ez több generációt nőtt már föl azon, és hogy így, hát nyilván ez mondjuk egy Palinak, ez aki szingli, és egyedül van, és 35 éves élmény, de hogy nem tudom, érdekes ez a dolog, de szerintem egyébként még jó. Tehát ha mindez mondjuk 20 évesen, vagy 25 évesen történik, ott azért kezdjünk gyanakodni, igen, hogy valami
1: pánik,
0: nem oké.
1: Nincs pánik, én egy összehasonlítást végeztem, még egyszer az alapján, hogy hetedikben, náluk a komplett iskola meg volt már őrülve, és most ezt nem látom. Tehát, hogy nem, pánikra valószínűleg nincs sok, majd kiforja magát, az előbb-utóbb csak az ösztönök elindulnak, és elkezdenek lépni, de azért minden esetre furi, hogy ez ilyen 3-4 évet tolódott.
0: Igen, jó. Valahogy elcsúszott az egész egy kicsit. De amíg meg gyerek marad, tudod, azzal tudod igazszalni magad, hogy aztán azért jönnek a bonyodalmak. Szóval, hogy akkor meg az lesz, hogy Isten, de jó volt, mikor még 2 éve meg sem tudom.
1: De volt ilyen,
0: ott ül majd a kislányjal, érted, a kanapén.
1: Igen, és a kislány apukája veri az ajtót.
0: Nagyon veri az ajtót, és a kislány meg azt mondja, hogy igen, az történt, ezt akarjuk most veletek közben. És akkor rájössz, hogy Isten, de jó volt, mikor 2 éve ezelőtt semmi nem történt, tudod. Tehát, hogy Vagy hazajön nagyon összetörve, hogy megcsalták, érted? Szóval ennek a kapujában vagyunk.
2: Na most, ha elfogadjuk azt, hogy mondjuk ez 2-3 évvel kitolódott, oké. Most nem 12 évesen kezdenek el remegni, hanem mondjuk 15 évesen. De vajon ugyanazt élik meg egyébként érzelmi szinten, mint amit te vagy mi mindnyájan, hogy amikor először összeérkezetek, amikor először egymásra néztek, amikor az első csók érzelmi szinten, vajon ugyanazt adja nekik ez, vagy már egészen másban van?
1: Szerintem a pillangó agyon
0: ezt ki kéne próbálni. Megcsokolsz. Fogod a kezem, megnézem, megnézem, érzek-e még valamit. Hát én remélem, hogy ugyanazt. De hogy közben meg a közösségi oldalak, meg a térben való kommunikáció az olyan, mintha inkább elválasztaná őket. Szóval, hogy és sokszor látom, hogy a srácoknak nagyobb élmény külön hazamenni, és a virtuális térben találkozni, mint együtt bandázni egy plázában, egy moziban.
2: Igen.
0: És én mondom, hogy miért nem találkoztok, miért nem éneket? Dehogy is, tök jó, Xboxozunk együtt, írunk, ott vagyunk. Megvan a közösségi dolog, de nem fizikai térben történik, hanem mindenki hazarohan, hogy a saját lakásából újra csatlakozhasson a barátjához. Hát ez egy, hát ez nagyon elvont. És te meg kolbászoltál a plázában, Margit szigeten, bandáztatok, gengeltetek, nem, és nagyon jó volt. Nyilván most is van ilyen. De hogy talán kevesebb. De szerintem ez a csajozás részével is érdekes, hogy mi van, hogy ha már megélik a szerelmet, remélem, hogy ugyanazt élik meg. Nem? Hogy megfogja a kezét, izgul egy kicsit, csókulóznak, igen, egy nagyot, sétálnak egy nagyot, cukik elbúgnak, tehát az valószínűleg nem változott, nem?
2: Nekem tök érdekes, hogy csak a saját gyerekeimből tudok kiindulni, ők már viszonylag nagy kamaszok, ugye a fiam idén lesz 18, a lányom
0: az nagyon lesz 17, kemény,
2: ugye?
0: Nagyon, nagyon. De öreg vagy.
2: De, de hogy ők gyakorlatilag, tehát hogy olyan szinten érett és tapasztalt, és annyira nagyon komoly egy éves párkapcsolatban él mind a kettő most már, és ápolják, és viszik, programokat szerveznek.
0: Nekem kicsit ez is ijesztő.
2: Hogy egészen mások lettek, tehát hogy az én, amikor én voltam fiatal, akkor így belezugtál, kizugtál belőle.
0: Mi jött a következő? Estél keltél, dráma volt, igen. Kiborultál, elhagyott, szerelmes levetél, tehát persze estél keltél, igen.
2: Itt meg azt látom, és azt nem tudom mennyire általános, hogy nagyon.
0: Nem úgy, mint a szüleik.
1: Nem is tudom mondani,
0: gyanús, hogy ezek ilyen kényesülyozottak, ezek a gyerekek, hát nem ráküttettek.
2: Hogy olyan szinten irigyésre méltó az a párkapcsolat, amit látok náluk, hogy csak pislogok.
0: És az nem volt fura, hogy Miró egyszer csak térdelt a fürdőszoba ajtó előtt, és leskölődött egy kulcsukat.
1: És próbálta a kalasnyikomot átkuszkolni az ajtó alatt.
0: Fürdik, oda néz, apa, légy szíves, 3 hónapja ismerem, állj már föl.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 11 szállodahajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Augusztus végén rendezik a megújult Veszprém Balaton filmpikniket. Mintegy 70 különböző műfajú magyar alkotás mellett közönségtalálkozók, koncertek, szakmai és gyermekprogramok is lesznek Veszprémben és Balatonfüreden. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mályi tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet. Derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Az Utinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak. A Pécs felé vezető oldalon a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Csúszós az úttest Paks-Kölesd között. A Bátaszék-Bonyhád összekötő úton útszükület lassítja a haladást. A Bonyhád-Tevel-Murga összekötő úton útkarbantartási munkálatok miatt szintén útszükület van. Közlekedjenek óvatosan, hiszen ebben a kánikulában nő a reakcióidő. Balesetmentes utat kívánunk!
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok!
4: Hosszasan beszélgettünk arról, hogy mi lehet annak az oka, hogy a mai fiatalok 14-15-16 évesen, akinek van gyereke, talán érzékeli, tapasztalja, nyilván nem általánosságban, mondjuk, mert nem mindenhol van ez így, de hogy nehezebben ismerkednek, nem nyitnak annyira a csajok felé, a pasik, el vannak a gyerekek, srácok, inkább én pasik még, el vannak a saját világban, sportolnak, közösségi oldalak, játszanak, de hogy valahogy az a régi 14-15-16 évesen általunk elkövetett csajhajkurászás, az mintha hogy kicsit úgy hát leáldozóban lenne, és hogy mi van a mai srácokkal. Ezek ilyen személyes tapasztalatok, nem feltétlenül szülőként baj ez, meg nem úgy értek, hú, most akkor baj van, és de rossz ez, de hogy arról beszélgettünk itt hosszan, hogy már 15-16 évesen azért már ismerkedtél, csajosztál, és hogy ma tendencia a fiatal srácoknál, gimiben, gimi végén, hogy még úgy nincs barátlő, nem érdeklődnek, egyszerűen annyi minden el van elfoglalva, de valahogy a csajozás az nincs a napi renden. És mi csúszott el, mi változott el, mi változott meg, mennyi vagyunk más világban, hogy kell-e szülőként bármin aggódni.
5: Szóval, hogy ez is lehet, hogy benne van, ez tök jó, hogy mondtad, mert ez nekem nem jutott eszembe, hogy annyi az egyéb inger, ami nálunk nem volt. Kimentünk focizni,
4: hát hogyne.
5: Lemette a játszótérre, de nagyon nem volt ennyi minden. Hogy most lehet, hogy ezek elviszik. Úgyhogy elzárom otthon az internetet.
4: Várd el.
6: Ti klasszik felvilágosítást tartottatok a gyerekeknek?
4: Ilyen leülsz, volt, és akkor a bibe, és a...
5: Nem. A bibe porzó nem, de beszélgetünk ezekről.
4: Persze. Én, ha majd lesz aktualitás, akkor igen.
5: És ő lesz haver.
4: De most nem arra, hogy...
6: Igen, már
4: hány szülő csúszott így le?
5: Igen,
4: meglátom. Először a magas sarkút az előszobában. Hát nem tudom, ha úgy látom, akkor azért az alapdolgokat elmondod, de mindjárt most a gyerek, meg a születés, meg azt már azért nagyjából tudja, a védekezés, meg az óvatosság azért az fontos, de azt most még úgy érzed, hogy úgy nagyon nem kell. Meg vannak suliba, tök jó, suli is ilyen felvilágosító programok, tehát szerintem, amit tudniuk nektek kell, azt tudja, a szülő régen le van erről maradva.
6: Ha van kérdésed, menj anyához.
4: Ha van kérdésed, igen.
5: Igen, klasszik megoldás.
4: Igen. Szóval ilyen, ez a gyere fia, beszélgessünk a szexről, tudod. Oké, apa, mit akarsz hallani? Nagyjából itt tartunk szerintem, hogy mire te leülsz, addigra régen késő. De ha most megjelen, amikor benne egy csajjal, akkor azért nyilván leülsz vele, hogy figyelj, mennyire komoly, erre figyeltek. Hát ahogy te is elmondasz, 2-3 olyan itinert, ami azért fontos lehet. De most csak így tudod, egy ilyen vacsoránál mellé kuporodsz, hogy kezdjünk el akkor erről beszélgetni a Leoforma.
6: De egyébként tök cukik ilyenkor, tudod, ilyen felmosolja, jaj, apa, tudod. De látszik rajta, hogy egyébként jól esik neki ez a fajta gondoskodás, hogy úgy férfi számba veszed, és igen, és most már komoly dolgokról beszélgettek, más dolgokról beszélgettek, ami eddig nem volt téma. Valahogy szintet lép a kapcsolatotok is. Egyébként ez szerintem egy nagyon-nagyon szép evolúció.
4: Abszolút. Megszülőként is jó, igen. 25 vagyok, minket a szüleink 13-15 évesen szó szerint féltettek a lányok közelében engedni. Emlékszem, táborozni mentünk, kérdésem mindig be is csomagolt. A legjobb, hogy a bőrömre tett egy könyvet, hogy ne váljon fiatalon szülővé. Elég morbid volt. Hogy ne válj fiatalon szülővé, ez volt a könyv címe. Kislányomnak 14 évesen volt az első barátja, most 16 éves. A fiú rendszeresen nálunk aludt, első csok, első szerem, első intimitás. Családtagként szeretük, egy év után ért végét, azóta olyan sűrűn váltakoznak a fiúk a cipője az előszobám, hogy fotózom őket. Ha elköltözik, csinálják egy albumot, de inkább itt legyenek, mint máshol. Meg azt, hogy 14 évesen beérkezett a kis csaj első barátja,
5: és ott is aludt.
4: Azért én kapaszkodnék. Szóval,
5: hogy a járás 14, hogy együtt járunk, azt tudod, az még egy ilyen ártatlan oké, de ott alvós 14 évesen.
4: De megérkezik
5: évesen,
4: 14 évesen, és ott is alszik
6: de
4: a lányodnál.
6: Nem feltétlenül történik. De nem, attól, hogy ott alszik, és most ne gondoljátok, hogy naív vagyok, mert attól, hogy ott alszik, attól még nem feltétlenül történik meg.
4: Persze, én ezt értem meg, akkor inkább arra gondolsz, hogy most egy tényleg egy Tesco parkolóban legyen egy kocsi csomagtartójával, vagy ott nálatok, biztonságban, jó környezetben, akkor azt mondod, hogy figyelj, inkább ide gyertek. Igen. Nem? Tehát ez tök jó érv, hogy ha már van, akkor gyertek ide, persze. Akkor nem máshol legyenek, vagy titokba, vagy valahol, valami nyomorúságos helyzetben, igen. Későn érnek a fiúk, mi aggódtunk, hogy mi van a gyerekkel, milyen az érdeklődési köre, még az is felmerült bennünk. Még az is felmerül bennünk, nem tudom. Aztán a 17 évesen az apja egy alkalommal elutazott, így házához kellett menni kutyát etetni. Apja kamerája bekapcsolt, a mozgás és végignéz, hogy a kislánya a kézen fogva ballag, illetve megethetik a kutyát.
6: Tehát akkor ott nyert igazolást, hogy egyébként nincsen semmi probléma, csak elő lett.
4: Ezt a sztorit nem értem. Mi történt itt?
6: Tehát azt hitték, hogy a srácnak nincsen barátnője, hogy nem érdeklődik a lányok iránt. Miközben csak arról van szó, hogy ezt nem köti az orrodra.
4: Értem, hogy megetetik a kutyát együtt, és hogy...
6: És láttak egy felvételt arról, hogy egyébként jön egy lányjal, és megetetik a kutyát, és valószínűleg már régóta tart a kapcsolat, tehát megnyugodtak.
4: Hogy van.
6: Azért gondolom egyébként, hogy tehát, hogy szerintem a Somesznek de is lehetnek lányok.
5: Hát az milyen kapcsolat, hogy nem mondja el a gyereket, hogy van kapcsolata.
6: De miért? Te is zászlóval a fejed fölött rohantál apádhoz, és mondtad, és újságoltad neki.
4: Egyébként én sem meséltem el.
5: Más volt a kapcsolatunk szerintem. Tehát én nagyon
4: szinte... Nekem apád a abszolút.
5: Ugye?
4: Szinte nagyon más vibe-on voltunk az öreggel. Nem sokat tud. Próbáltam, de az öreg mindig lekoptat.
5: Kemény dió volt, ezt alá tudom támasztani. De nem volt ilyen, hogy beszélj, de nem a nőkről, semmiről.
4: Igen, apád a másik véglet volt.
5: Hát na, azért ez egy másik dolog, de mi meg tök őszintén emberi érzelmekről, barátságról, mindenről dumálunk.
6: Igen, ezt várod, vagy ezt reméled, hogy ezekbe a dolgokba is beavad, de közben meg egyébként lehet, hogy nem. Nem, és ez még nem jelenti azt, hogy nektek rossz lenne a kapcsolatotok, csak ez már a...
5: De mesél róla, a hogy nem érdekli. Ja, nem akkor
4: igen, őszintének látod a nem érdeklést, igen. 14 éves a lányom, nyilván az itt-ott alvás egyelőre nem téma, de még elkezdett egy fiúval találkozni, barátkozni, haza is hozta, a srác 17 éves, 190 centi magas, 46-os lábon, amikor megláttam, sokkot kapta.
6: De és mi van akkor? Na és ez a ciki.
4: Na.
6: Mert hogy nekünk tök nagy szerencsénk van, hogy mind a két gyerekünknek a párja egy ilyen nagy szuper cuki gyerek, tehát nagyon-nagyon szeretem őket. Mi van akkor, hogyha egy olyan sráccal vagy csajjal állít be, akit a hátad közepére nem
5: akkor ez szerintem ez nagyot, és azt mondod, hogy hajrá!
4: Ez a sztori nem rólad szól. Végignézed és kíséred az úton, hogy elbuk.
5: Ez már nem a te
4: vagy
5: életed.
4: Rájön, vagy szerelmes lesz, hogy megcsalják, és ott vagy neki, ha kell lesz, de ez már nem a tiéd. Te már csak kísérő vagy. Itt muszáj hátra lépned. Meg szerintem sokszor az van ebben a helyzetben, hogyha a kamasz, aki nagyon szerelmes, de vak, és nyilván egy drógerre jött össze mondjuk, sokkal inkább már a pasi oldalára áll, mint a szülő oldalára. És kockáztatod azt, hogy elveszíted a gyereket, mert neki a szerelem, és az a geng, és a csapat, és a suli, és az a banda már sokszor fontosabb, mint a szülő. És ha te nagyon beleállsz, akkor lesz egy megromlott kapcsolatod a gyerekkel, aki ugyanúgy azzal a másik csávóval vagy csajjal lesz. Tehát itt okosabbnak kell lenned. Csak titokban, vagy nem mondja, vagy megutál, vagy ellened fordul, vagy bejön 16 évesen, hogy elköltözöm. Két hónapban szülök. Szerintem ez ilyenkor egy óvatosabb dolog, hogy elmondod, de aztán kiszállsz a dologba, nem nagyon tudsz mit csinálni. Érted? Az én férjem hivatásos vadász, egy hetes volt a kislány, amikor hazállított egy kis puskával, hogy ezt a lánynak vette. A kislány még csak 6 éves, de a férje már tudatosan készül, ha egyszer itt alszik nála valaki. Már most berendezte a nyári konyhát, kanapai, tévé és rengeteg alkohol, mert azt mondta, hogy ő nem hajlandó a házban aludni, ha itt van a lányánál valaki. Édesem, cuki, igazi klasszik lányos apuka. Igen.
6: Mielőtt a panyasz hazahozta a párját, a barátját, igen. Neked is voltak ilyen szózatok, hogy nem, ha engem egyszer asztal alá tud inni, csak akkor teheti be a lábát, meg ilyen, eszünk, iszunk, vígadunk.
5: Inni, mert az én házamban? Nem gondolod.
4: Hosszányúltál a pálinkás üvegemhez? Te senki.
5: De én megkínáltam, tök korrektul vettük szerintem az akadályt. És nem is volt olyan, hogy majd akkor itt hogy viselkedtek meg, nem aludhat itt meg. Ez mind az elidegenítés egyik legjobb módszere, hogy tényleg, amit az előbb beszéltünk, hogy a saját lányodtól így fogsz a lehető legtávolabb kerülni. Elmondhatod a véleményed a fiúról normális keretek között, de a támogatás szerintem mindennél többet ér. Hogy oké, okay, ez a te választásod, ő a választásod, csináljátok.
4: Igen, és látod, hogy rosszul választott. És látod, hogy valószínűleg látod, hogy rosszul választott, de végig fogod nézni, mert te se választottál mindig. Hazért a lányom kiszívott nyakkal, mondom, kiütöm a fogát a lovagodnak, ha még egy ilyet meglátok. Mikor hazahozta a fiút, be volt toj vagy balhizi fogok, kitöltöttem két feles pálinkát, és mondom, Isten az ott a családban. Először nálunk alitt reggel kijött a lányom a szobába, és azzal kezdte, hogy apa megtörtént. Azóta eltelt 8 év házasok, és 6 hónapos az unokám. Ez milyen cuki sztori, milyen ritka. Jó. De igen, nagyon igen. Szép, igen.
6: Na.
5: Mi igen. Próbálja megfejteni az üzenetet ilyenkor.
4: Igen, fiam felé intelmem a kapcsolataik elején, sose alázzatok meg a csajaitokat, mert én foglak kasztrálni benneteket. Ez milyen szép egyébként. Azt nézem, hogy nekünk 4 gyerekünk van, a fiam 18, de barátnője még nincs. Nem tudod? Tehát sokan vannak ebben. Csak a kocsik, a repülés pilóta akar lenni. A lányom 16-15 évesen volt egy barátja, akit hazahozott bemutatni, onnan adott az apja, ment velünk mindenhova, de mindenről tudni akart. Nem tartott sokáig a kapcsolat. Az ikreink 13 évesek, fiú, lány, úgyhogy még előttünk vannak ezek a kapcsolati gondok. Tehát 18 éves a gyerek, és nincs barátjője. Tehát sokan vannak ebben. És érted? Kocsi, repülés, tanul.
5: Más érvek.
4: Más, lassabban. Egyszerűen lassabban érik. Valószínűleg ez lehet, igen. Tegnap néztük közösen a Reels videókat, a 6 éves kisfiam, és egy iszonyat Lamborghint vezetett egy brutál szőkejű bomba csajjára. A férjem azt mondja, apa, azért ez a lány elég csinos. Eldobtam a telefont, kiálltam a teraszra, és elüvöltöttem. Ez az én fiam! Olyan büszke voltam. Még 6 évesen azért ne csinosozza a szőkét, azért az rendben van, igen. A lányom az omjon azzal fogadott, hogy csókolozott egy fiúval, úgyhogy a hasán ült. Gondolhatjátok, mi játszódott le bennem. Egy aggódó apuka. Mikor jött a lányom fiúja, gyorsan a nappaliba lefeküdtem a földre hanyat, egy üveg sörrel, és fekve úgy fogadtam. Felemeltem a mutatóját, most mondtam, ha megbántott, széttéplek. Utána nevettünk, de az arcára fagyott a mosoly. Szerintem az erős. Fater lefekszik egy kőbányaival a nappaliba, nem? És bemutat a középsúlyával, azért az elég erős. Igen. Lányom 14 és fél évesen közölt, hogy mindenki hülye, aki fiúzik. 15 évesen első szerelem megjelent, 16 és korában első együttalvás. 18 évesen összeköltözés. És most 20 éves, még együtt vannak, és nagyon szeretjük a srácot. 18 évesen összeköltöztek. Szépen. Wow!
5: És 16, első szerelem. Az is egy érdekes dolog, hogy manapság egyébként így első szerelmet végigvinni.
4: Mekkora hiba?
5: De
4: nagyon nagy
5: az
4: hiba. Borzasztó nagy hibának tartom.
5: És nem lehet, hogy van?
4: Nagyon
5: nem
4: nincs. Lehet, én nagyon látom, ritka. Nem azt mondom, hogy nincs. Persze, láttam én már albinóval, csak nem mindig. Tehát, hogy nagyon ritka. Repül.
5: Volt, aki festette magát.
4: Nem. Hát, nyilván, ha két olyan ember találkozik, és sírig tart, és az gyönyörű. És ülnek 68-70 és fogják egymás kezét, és tart az általános iskát, ez nagyon szép.
6: De törvényszerű szerintet, hogy előbb bejön a hiány. Beüt. tehát két ember nem lehet együtt 70 éven keresztül.
4: Nem mondom, hallottunk már ilyet. Na de nem jobb azért úgy megtalálni, hogy nagy szerelem, nagy csalódás, megedződ, fölkészülsz, átmész egy csomó minden, és már jól választasz érett személyiségből, és úgy, hogy igen, ő a nem, vagy nem, nem tudom. Tehát ez az első...
5: Baj, ezekre kevés a példa, akik összejöttek általános iskolában, és
4: inkább a szét mennek utána. Tehát, hogy
6: hát de a sorspont...
4: Az gyönyörű, meg két olyan lélek igen, találkozás. Igen. Hogy igen. Ne? Hát az benne van. Csak ez milyen ritka, pedig milyen szép kellene, hogy legyen.
5: És hányan átkozzák a fiatal korukat, hogy...
6: Hogy csak ennyi volt.
5: Hogy csak ennyi volt benne.
6: Ki kellett volna jobban fújni.
4: De ha nagyon megtalálod, és lélektársad, és ő akkor az, jó. Akkor még azt se bánod, hogy nem érdekel, hogy nem volt más. Őt szeretem, őt akarom, és én vele akarok élni. Szóval az klassz. Csak...
5: Milyen
4: csak
5: érzés lehet?
4: Sőt, csak valaki mondja, hogy de ez nincs meg, azért ez a legtöbb, nem? Hát azért te is túl van, én is, hát mindenki nincs. Túl van egy jó párkapcsolatom, mire nincs. Valahogy megállapodsz. Hát ezért ez 100-ból 1 az ilyen, hogy óvodában találkoztunk, és 70 évesek vagyunk.
6: Ordítva zokogtam az első nagy összetörésemkor otthon.
4: Ja, most azt hittem másik. Máshogy fejezetben mondhatod, igen. Az első nagy összetörésnél?
6: Hát, az nagy szenvedés. Egy nálamnál jóval idősebb férfibe voltam szerelmes, és amikor kiderült, hogy hát ebből nem lesz semmi, én addig mentem, hogy én szerelmet vallottam neki. Azt mondtam, hogy all in. Itt nem lehet más csinálni, csak úgy, hogy akkor én odaállok el, és megvallom. Mert nem lehet másképp.
4: És aztán visszakísértek az óvodába a mazsolacsoportba? Gyere vissza, Juli. Menj be a mazsolacsoportba, most már evéd van. És szerelmet vallottam?
6: 17 éves voltam, igen. És szerelmet vallottam neki, akkor volt, azt hiszem, ez a pasin 35 éves.
4: Fülükbe a kis pedó, nézd már oda. Már.
6: Nem, és nagyon-nagyon elegánsan delerázott.
4: Uh-huh. Ez elegáns.
6: És én akkor azt éreztem, hogy itt nincs tovább.
4: Most 35 meg, évesen elrázott 17 éves lúzer. Ez így barom. Ezt a helyet nyomorult.
6: Én azt gondoltam, hogy ebből nem lehet kijönni. Tehát nincs az az ember, nincs aki, nincs az az érzés, ami...
4: Hogy örökre benne maradsz.
6: Így maradok.
4: Igen.
5: Ahogy így elnézem a lelki állapotodat, nem is.
4: Nem lehet, hogy kicsit tényleg beleragadtál. Igen. Lányom 21, kimondottan szép, és még szűz. Összehet egy szintén 21 éves, kifejezetten csúnya, szintén szűz fiúval. Szeptember óta tolják, és még mindig szűzek. Vannak gondok, megértünk a pusztulásra. Ügyvegy, anya, aki még sosem lesz nagymama. Milyen cuki, hogy ezt leírja?
5: Kifejezetten ronda.
4: Mondjuk kifejezetten ronda 21 éves szűz fiú, hát nem, nincs jó kezekben a lányod.
6: De lehet,
4: mármint hogy... a szüzessége megóvása szempontjából mindenféleképpen.
5: Lehet, hogy
4: de...
5: ők lesznek azok, akik életük végéig. Együtt lesznek. Hogy együtt fedezik fel. Hát azt reméljük, nem. De hogy együtt fedezik fel ezt a dolgot, nem?
6: De nézd meg, itt van. Nem első szerelem, de egymásnak elsők voltunk. Gimnáziumban jöttünk össze, 15 éve vagyunk együtt, 8 éve házasok, 2 gyönyörű gyerekünk van, máig hatalmas a szerelem.
4: De jó! Ez nagyon is. Gimivel jöttek össze?
6: Igen, gimivel jöttek össze.
4: De klassz.
6: Elsők voltak, igen, és azóta is tart. És
4: de kár, hogy hazugság. Ja. Nem, ez tényleg szép. De azért a 21 éves szűzlány, meg a 21 éves szűz fiú, azért ott van baj. Na, ott azért igen, van baj.
6: És aki a házasságig tartogatja az üzességét?
4: Az egy idióta.
5: És ha ott kiderül, az hogy rossz.
6: Hogy rossz?
5: Veled, nem a szex a rossz, hanem vele rossz.
6: Hát utána már lehet tovább menni.
5: Ja, csak közben egy
4: házasságban. Ha másnap de nincs ez semmi.
6: Az nem egy olyan érték, amit így érdemes őrizgetni?
4: A szűzesség már magában?
6: Nem.
4: Amerikában már újra trend, igen, hogy 20 éves végén szűz vagyok, igen. És hogy már nem adod oda 10 éves, és megfordult. Ez most már jó 10 éve egyébként nagyon nagy kiváltság, hogy igen. Te még 21 éves vagy, hogy aztán elad utána valahol Dubajban.
5: Jó, az más. Úgy, a pénzé lehet menni,
4: nagy trend Amerikában, hogy utána viszont elutaznak 20 évesen Dubajba, és eladják ezt 4000 euróért. Nem, de hogy tényleg ez megfordulni látszott, hogy régen ment a 14-15, de hogy most már az a menő, és az a 18, és amit a még szűz vagy.
6: Tartogatja magát a férjének.
4: Hogy tartogat? Igen, de a férjének valójában?
6: Hát igen, akihez hozzámegy, ő azt mondja, hogy csak vele. És ő lesz az első, és reméljük az utolsó is.
4: Aha.
6: Mert hogy ez egy olyan
4: ez érték.
6: Ez egy olyan érték,
4: ez klassz egyébként.
6: Amit csak az ő nagy szívszerelme, az ő férje érdemelhet ki.
4: És szerintem ezzel nincs baj, nem?
6: Dehogy nem.
4: Jó, de nem a jobb, mint hogy 20 évesen már 43 pasid volt, és mindenkivel lefeküdtél, és nem tudom. Tehát hogy azért az se feltétlen egy jó tapasztalás.
5: Hát 20 évesen 43. Csajod volt.
4: Az
5: na,
4: viszont
5: ugye?
4: Minden tapasztalás nagyon hasznos, igen.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal, mindössze 399 forint. Ért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahoj!

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió Egy. A Rádió Egy. Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: végig napközben, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók a forrodrót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik könnyűzenei fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Első alkalommal haladta meg a 10 milliót az 55 és 79 év közötti foglalkoztatottak száma Dél-Koreában. A gyorsan előregedő ázsiai országban az érintett korosztály több mint fele dolgozik, és a többségük akár 73 éves koráig is munkában maradna. A 2005 óta vezetett nyilvántartás szerint a mostani adat rekordmagasnak számít az idősebb generációk gazdasági aktivitásában. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek, rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy pénzt és ékszereket is adjon át nekik. A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Végül a várható időjárásról. Érkezik a felfrissülést hozó hideg front. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. Az északias szél többfelé megerősödik. Enyhülni kezd a forróság. A csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul. Délkeleten tart ki legtovább a nagy meleg.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim! Balázsék jó!

0: gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék. Best of
1: Balázsék. Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak 1 másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked 1 másodperc a dolog, hogy most berakod oda.
3: Igen, 1 másodperc
1: egy szeretett
3: múlva
1: rokonodat, 1 másodperc múlva neki lejár a 100 év. A 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz $5 millió, úgy, hogy 1 másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de
2: érez.
3: A 100 évet ő leéli, csak.
1: De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és 1 másodperc alatt vége.
3: Szegény mama.

0: az évet egy egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van, 100 év.
1: Hát ezt megőrülsz három nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja, meg akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát szerintem, hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
1: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem 3 millió dollárt mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az az egy másodperc.
0: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked egy másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te egy másodperc alatt keresel 5 millió dollárt. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
0: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
0: Laci azt mondja simán. De várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletebb. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám nézzetek.
0: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyen, úgyhogy...
2: Rám nézzetek, ez nem én vagyok.
0: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
1: Van. Rengeteg.
0: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollár milliómos vagy.
2: Kevesebb is elég lenne.
0: Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót, a pénzt kapod meg.
0: Mondjad? Persze! Hát szeretem, simán. Hogy ilyen őszinte műsor
1: persze, vagy. Egy nap, vagy egy másodperc.
0: 100 évet leéletsz vele
1: nem
0: egy szobában.
1: Nem fog emlékezni.
0: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
0: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat meg bevállalám, mit tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom vissza cserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
0: de nem ez a kérdés. Tehát
2: de maga az, hogy pénz, meg ez.
1: De neki
2: ez nem
1: is jobb lesz.
2: Lehet,
1: egy másodperc
2: nem tudom, összehasonlítani a kettőt.
0: Egy másodperc alatt ezt tőlik el.
1: És nagyon
2: de
1: fontos
2: neked
1: kérdés.
2: Ez egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
1: De vége, és elfelejti az egészet.
0: Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leélet 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
1: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokonra. Hakunk be!
0: Jó, tehát oké, várjál, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
1: Simán.
0: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
1: Igen, én kettőt raknék.
0: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
1: Konkrétan megőrül.
0: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
1: Gyere,
0: még ebből az aranybégámból itt egy kicsit.
1: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
0: de
1: dollár.
0: Elfelejtem a 100 évet.
1: Elfelejted a 100 évet.
0: Nem
1: csinálnám
0: végig.
1: Na, úgy vállalnád?
0: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
1: Ugye? Hát ez az.
0: Elfelejted a 100 évet.
1: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
0: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
2: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól kezdve egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
0: oké, de most tételezzük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
2: alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
0: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
0: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsüle, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? kérdezi egy hallgató. Igen.
2: Tudjuk, hol vagy.
0: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem

0: Azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliómos vagy.
1: Így van, és ennyi, neked egy másodperc a gyötrődés is.
0: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a százért. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
0: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem. De akkor... És hogy még mi is értem van a pénznek, akkor, hogyha...
0: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értem van a pénznek? De te ott megvan ezt a 3 millió vagy 5 millió dollár.
0: 5 millió dollár.
2: De mi értem van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
0: Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
1: Te is.
2: De te megtudod magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
0: Visszakapod ugyanúgy.
1: De neked csak egy másodperc
2: hát
1: a szenvedésed.
2: Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
0: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalnám.
1: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
0: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
0: na.
2: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értem onnantól ez a semmire.
0: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, no. Mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukba a szemem, szia Feri! Látod azt ott?
1: Miért volt én?
0: Látod azt a piros Ferrari
1: mazeráti?
0: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de nem megérte.
0: Zseniális. Bocsánat, én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
2: Szerintem
0: még bele tudok annyira tekeredni.
2: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
0: Ebből még bele tudok elni. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
1: Én kettőt ültetnék be. Bevinnéd. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
0: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
1: nem. Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
0: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel
1: van. És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam, az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan
0: közted, a te lelkedben
1: és
0: nem
1: akit
0: lesz.
1: Betettél.
0: Nem. Ő nem emlékszik őt, semmire.
1: Nem. Na
0: te,
1: de hát
0: te,
1: az
0: te
1: én,
0: hará, igen,
1: de
0: te
1: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek,
0: de
1: ugyanúgy,
0: nem.
1: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
0: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért. Bent
1: mennyit
0: volt.
1: Mondtál, 3-at? Akkor...
0: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
1: a
0: már
1: 3
0: nem
1: millió
0: emlékszem.
1: Dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
0: Körülbelül, most igen, lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összedrombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
0: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki ősz, látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom az érve, és az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
0: de hát nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
0: Hát igen, csak azért 3-5 millió, másfél, 2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogad, amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
0: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
0: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél?
1: Megy.
0: Párod, a párod.
2: Mikor jött
0: igen,
2: vissza?
0: De szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
2: De ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
3: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
0: Nem, ő nem emlékszik semmire.
3: Hát akkor...
0: Becsukod a csuba szemed?
3: Igen.
0: Kijöttél, és meg...
3: Jó.
0: Ne csinálj.
1: De nem emlékszik rá.
3: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
0: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalom. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
3: Persze. Tényleg? Ő is engem szerintem.
1: Na, ez egy szép kapcsolat,
0: érted? Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
3: De ez nekem csak egy másodperc, és...
0: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
1: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
0: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
3: Semmiféle károsodás.
0: Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
3: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
1: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
0: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a pokrok poklába őrül bele, mondjad, Laci? De nem emlékszik
3: de nem,
0: rá.
3: Nem emlékszik
0: a legfőbb érveket
3: neki
0: mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be, gyere be.
0: Anna, én tudom, mi a válasza.
2: Na,
0: mi a válasza? Én tudom, mit mond.
2: Visszát,
0: írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. Nem, de én tudom.
2: Mehet. Na, gyerünk.
4: Nem.
0: Igen,
4: nem.
0: Persze,
4: hát,
0: tudtam, hogy azt mondom.
4: Biztos, hogy nem. Tehát nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
4: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
0: A kérdés zseni, gyerekek. A kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.
2: Van

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Max legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségben elszórtan előfordulhat már zápor, zivatar. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. 11 szálloda hajó várakozik jelenleg a Duna-Magyarországi szakaszán az alacsony vízállás miatt. A teherhajók többsége is áll. A hajózási hatóság folyamatosan tájékoztatja a hajósokat a vízmélységről, de nem korlátozza a közlekedésüket. Az aktuális vízállások és a hajó merülése alapján a kapitány dönthet a továbbhaladásról. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Váralja Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon, Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Fertőzés miatt bezárták az Arlói tónál lévő strandot. A Borsodi tó vizében elszaporodtak a kékmoszatok és túl magas az algák által termelt klorofil szintje, ezért az idei fürdési szezonban már nem fogadhatnak vendégeket. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a Vadnán, a Muhi és a Mái tónál, valamint Nyéklátházán működik hatóságilag engedélyezett, biztonságos természetes fürdőhely. 10 napos hadgyakorlatot kezdett a tajvani hadsereg, felkészülve egy esetleges kínai támadás vagy tengeri blokád elhárítására. Először tesztelik a mobil internet szándékos lassítása esetére kidolgozott forgatókönyvet és az ellenséges drónok elleni védekezést. A gyakorlaton több mint 20 000 katona vesz részt. Híreink végén az időjárásról. A több helyen kialakuló záporok, zivatarok elhozzák a várt enyhülést, de pulóverre nem lesz szükség. Az északias szél több helyen megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is kísérhetik. Délután többnyire 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Megkeresünk, gyerekek, azt, aki a legnagyobb elnyomásban él otthon, de az elnyomás nem úgy értjük, hogy párkapcsolati erőszak, vagy valamiféle lájtos abúzus, hanem a leghülyébb, legnehezebb, legértelmetlenebb szabályokat kell betartani a felesége vagy a férje miatt. Ugyanis Jolly nyilatkozott, és elmondta, hogy hosszú évek óta szigorú szabályokat követ, amit a felesége tartott be vele, és megosztott egy-két dolgot velünk. Ugye Jolly a mulatos, hát mulatos énekes.
5: Így van, igen. Így van, és hát egy ilyen, azt látod a színpadon, hogy
4: ott tudja, ő viseli a nadrágot.
5: Igen, hogy maga a szabadság, tudod, hogy gyerünk, mulassunk együtt, érezzük jól magunkat. Ezzel ellentétben mi történik otthon?
4: Ezzel ellentétben csináltak velük valahol egy interjút, ahol kiderült, hogy otthon egyáltalán nem ő viseli a nadrágot, és nagyon komoly szabályoknak kell megfelelnie, mint a menyasszonya, a Barbara állított föl, gyerekek. Még csak menyasszony. Még csak menyasszony. De most ezzel elgondolom.
5: Jolly, menekülj.
4: Megvizsgálni a dolgot. És valószínűleg nagyon sok férfi vagy nő tart be, vagy tartad be házi otthon rendet. Házi rendet, szabályokat, a másik félnek sokszor értelmetlennek tűnő cipő használatot, ne ülj az ülő garnitúrára farmerban, vedd le a koszos nadrágot, ami egész nap rajtad volt, és azzal ne ülj le az ágyra, mert oda mindenképpen át kell öltözni. Valószínűleg tele vagyunk ilyen háztartásokkal. Uh-huh. A nőknek van több felállított szabályuk, vagy a férfiaknak?
6: Nőknek.
4: A nőknek. Igen. De jó, hogy ezt te mondod.
6: Igen.
4: Tehát hát, a nők tartanak fönn több ilyen szabályt.
5: Mert a nők a gondosabbak, ők dolgoznak. Többet a háztartásban elvárja, hogy akkor a szennyes tedd a szennyes tartóba. Hát de a szennyes tartó mellett szerintem tök ugyanolyan jó helyen van, mert az ugyanolyan közel van a mosógéphez.
4: Igen. Igen. Itt vannak a szabályok. Cipőbe tilos a házba lépni, elsőre nem tűnik túlzott elvárásnak, szigorú cipőlevétel van. Illemhely használatán...
5: Várjál, ne rohanjunk ennyire.
4: Cipőlevétel, tessék.
5: A cipőlevétellel önmagában nincs baj, de neki akkor is le kell venni a cipőt, ha elindulnának valahova, és jaj, bennmaradt a...
4: Nincs, igen.
5: Hula, és akkor is le.
4: Nincs cipőben lakásból bemenete.
5: Hogy a konyháig nem szaladhatok be, mert bennmaradt a kulacs vizem.
6: Így van. Szutyokban járkálsz kint, nem egy be. Koszos cipőre. Igen.
4: Te cipőlevevő vagy. Te neked ez az első szabály, cipőlevevő vagy.
6: Nálunk van ilyen szabály. Ha hazaérsz, az első dolgod az, hogy mossál kezet.
4: Gyerekek, úristen, mint anyámat hallanám. Jézusom, beütött a gyomromban egy ilyen fura szúró érzés. A mossák kezet.
6: Igen.
4: Ez anyám volt. Hazabész, kezet kell mosni.
6: Befejezted az étkezést, akkor felállsz az asztaltól.
5: Megköszönöd, ugye?
4: Igen.
6: És utána az első dolgod az, hogy nem a mosogatóba teszed be a tányért, hanem a mosogatógépbe, úgy, hogy előtte leöblíted.
4: Ja, hogy ez már ti vagytok.
5: Így.
4: Jó, ez már hál' Isten, ja, nem én vagyok.
5: A villát fölfelé vagy lefelé fejjel helyezzük el a kis...
6: Ilyesmit nem tartunk számon.
4: De föl kell állni és köszönni.
5: Megköszönöd?
4: Vagy még ülve megköszönhetem? Vagy föl kell állnom? Vagy hogy? Te mikor mondod, köszönöm a vacsorát?
6: Ülve még megköszönhetem.
4: Ülve megköszönhetem. Felállsz, viszed a tányért, berakod. Ez rendben van. Gyerekeknél ez oké. Cipőszabályt adjuk, vagy nem adjuk, tessék.
5: Nem, én nem adom, hát ne szórakozzatok, mert nem lehet bemenni a konyhájé.
4: Nagy megszegő vagyok. Én is nagy megszegő vagyok.
5: Értem. Szóval, hogy persze a hálószobában már nem biztos, hogy bemész.
4: Szőnyeg van, nem mész be, de igen. De hogy sajnos... Visszaszaladsz valamiért.
5: Igen.
4: A visszaszaladási szigorú levétel.
6: Én levetettem, de más is leveszi, szóval nálunk ez valahogy így jött.
4: Mi ez a pisiléssel? Mit vársz el tőlük?
6: Hát, hogy lehetőség szerint a WC-be. Nem elég. Igen,
4: ez nagyon fontos. Srácok, lyukányok, találjátok meg a WC-t. Zsori azt mondja, hogy teljesen szigorú etikett szabály van ott is, tehát csak ülve pisilhetnek, és a kedvese a vendégségbe érkező férfiakra is rászól, hogy itt nincs állva pisilés, lecsücsükélés a popóra, mert hogy ez házi rend, és a vendégeknek is kötelező leülni a WC-re, vagyis senki, sem még fiúgyerek, és senki nem pisil állva.
6: És asszonka bemegy és ellenőrzi a vendégeket?
4: Hát bemegy, rászól, finoman abuzál, jelzi a vendégeket, ugye, kérdés. A vendégeknek szerintem kiadja. A gyerekek, nálunk ez a szabály. De még az ülve pisilés, bevallom, de hogy az kényelmi ok. Én telózok közben, leülök, pisilsz egyet, higiéniai okok, és nem spröcsköl szanaszét, még nagyon praktikus. Kicsit teló.
6: Kicsit belelók.
4: Kicsit rohad, üldögész, kicsit átolvasod.
5: Kis
4: divan.
5: Nyugalom.
4: Ülve vagy állva, haver, őszintén?
5: Állva.
4: Állva?
5: Csak is kizárólag.
4: Ki tudtál tartani?
5: Persze.
4: De most dobba. Mi kint főzünk, hívjatok, még van egyéb szabály, így van. Zokni kifordítás, ha bedobod a szennyesbe, alap a párkapcsolatban. Zokni.
6: Kifordítás.
4: Hát én nem igen, mondom a gyerekeknek. Azt a mindent. Mi van még nálatok? Tessék, valljál.
6: Ne fogsejmez a tükörhöz közel hajolva.
4: Mi van? Mert mi baja lesz a tükörnek?
6: Mert ráfröcskölöd. Vagy ha ráfröcskölöd, tehát hogy ahogy kiszeded a fogsejmet a fogaid közül, akkor takarítsd le utána a tükröt. Igen.
4: Na, aha. Jó, de tiszta, rendben van. Tehát ezek a szabályok. Zuhanyzással kapcsolatos, kilépő a zuhanyzól, kádba fürdés, kádba belépés, zuhanyba belépés, kilépés, van valami?
6: Hát ne tusolj annyi ideig, hogy egy kisebb afrikai ország éves vízmennyiségét elpazarolod. Igen, erre szoktam
4: de
6: szólni.
4: De kopogsz rájuk, szólsz.
5: Hogy hosszú igen. lesz.
4: Tehát hosszú lesz az zuhany.
6: Igen, engem rettenetesen idegesít, hogyha valaki fél órát áll a
5: tus alatt. Szerencsétlen fiú gyereked végre.
4: 12 perc, mire kiválasztom azt a kis hajót, amit bevizek magammal a vízbe. Ja, óriási nagy zuhanyzó vagyok. Fél órákat tudok zuhanyozni. Ricsi írt nekünk még egy piros esemény, csak azt mondta, én vagyok a ti emberetek, hívjatok. Nálunk minden van. Ricsi, túlsz vagy? Beszélhetsz, Ricsi?
5: Ricsi, elvett.
7: Persze, beszélhetek.
4: Elvették a telefont. Szevasz, Ricsikém, mi újság? Nem szólaltál meg. Mi a helyzet? Azt, hogy ott van mellette?
7: Így van. Nem ül ott, nem ül itt, viszont azért rákérdeztem, hogy nem lenne baj.
4: De igazi vagy, Ricsi. Papucs vagy. Mennyire vagy túsz? Sörhöz odaférsz, Ricsi. Mi a helyzet? Na mi van, nálatok? Mondj egy-két szabályt. Tessék, itt azért most elmondtunk egyet-kettőt, tehát Jolly is túsz. Ez teljesen egyértelmű. Ki kell szabadítani. Te mennyire
7: így
4: vagy
7: van,
4: túsz?
7: Így van. Néha nagyon. Nem, egyébként minden okés. Vannak egyébként dolgok, amikhez... Hát... basszus.
4: Nagyon szeretem ezt a telefonhívást. Mi van, Ricsi? Menet kell?
7: Így van. Ne, igen, ne haragudjatok, de azt mondta az asszony, hogy inkább ne.
4: Te hol vagy? Otthon vagy?
7: Nem otthon, de rájöttem, és hát bizonyos okok miatt inkább úgy mondtam, hogy
6: jobban nem. De ezt most nem mondod komolyan.
4: A hónap papucsa, a hónap papucsa. Ricsi.
7: Nem tudjátok, és tényleg nem. Egyet el tudok károlni, ami tényleg olyan, az a kintfőzés. Mi kint főzünk leginkább, mert nem szeretjük, hogyha a lakásban kajaszag van.
5: De és akkor tényleg kint állsz a teraszon? És úgy
7: így van, simán kimegyek és megfőzök.
4: És mit csináltok a konyhában?
7: Krumplit esetleg, rizs, vagy valami ilyesmiket megfőzünk odakint, amihez például hagymát kell, azt a kint.
4: Vigyázz magadra, Ricsikém, jó munkát, ügyesen a targoncán, ciao.
7: Köszi, hello.
4: A legjobb, telefonhívásunk volt ever.
5: Olyan sztorimban hívjatok. Nem, mégsem beszéltek.
4: Megőrültek, rólam beszéltek, hívjatok föl, mindent elmondok. Szia, Ricsi, mond, nem mondhatok semmit.
6: Mert csak annyit küldött az, hogy nem erészel.
4: Szám mindenségét, Ricsi, igen. Amikor a férjem kinyomja a pattanását, ott hagyja a tükrön. Vagy reggel megyek ki, és látom a nyomait, vagy bakancsba visszament a fürdőbe konyhába, mert ott vannak a sár darabok, de az nem ő volt. Fürdés után nem mossa ki a kádat, az okni csomó van a szennyesbe. Sokáig lehetne sorolni. Tehát itt van egy lázadó, és van a rendet tartani akaró, aki ezt megpróbálja betartani. És van a rendetlen a férj.
6: Jó,
4: ugye?
6: De hát ez szerintem szimplán süttyóság.
4: Igen, ez igen. Tehát sarat a fürdőszobában, az lehet, hogy kicsit erős.
6: Nem ugyanaz, hogy nem mész vissza cipőben, és rászól a másik. Tehát ez nem a kettő nem egy és ugyanaz.
4: Gyermekkoromban unokatesóméknál aludtam, engedtek nekem fürdővizet, nem viccelek, a kádajában 2 centi víz volt, megengedtem, 2 másodpercen megjelentek, hogy itt nincs pazarlás. Nem nálad aludt, Gyuli? Nem család, aki írt? Ricsi vagyok én is. Nem írhatom át a nevem Lajosra. Ricsi vagyok. Aszpis ilyen ülve, akinek hat anyja van, gyerekek. Aszpis ilyen ülve. Exem rám akart parancsolni annó, hogy a zuhanyfejet a Csaba úgy tegyen be, hogy balra néz a rózsa, nem jobbra, mert lecsöpög a víz.
5: Na,
4: Juliska? Szóval emeld a kezed, nem? Ha valami ismerős.
6: Nem vagyok kattos!
4: Nem, csak rendmániás, hát elvárol. Tehát szorongsz, ha valaki sokáig zuhanyzik.
6: Igen, mert pazarlás.
5: Meghal az élő világ.
6: De ezek nem kényelmetlen, betarthatatlan szabályokat hozunk mi, vagy nem is hozunk, hanem ezek csak ilyen megállapodás.
5: Micsoda, hogy nem lehet 8 percig folyatni magadra a vizet, mert te 2 perc után vered az ajtót.
6: A fiam környezetvédelmi technikusnak tanul. Spóroljon a vízzel.
5: Is.
6: Igen, legyen benne egy ilyen fajta tudatosság.
4: Keménybe vagytok, basszus.
5: Hát nincs olyan szar nekünk.
4: Ez kemény, baszki. Hát ez nagyon kemény. Ne fújj bele az orrodat a Csapba, írja valaki. Na, keressük meg a legnagyobb túszokat, írjatok még, drágaltok, jó? Tehát milyen szabályok vannak, mit lehet és mit nem lehet, milyen legszürreálisabb dolog, de valljátok be őszintén, hogy betartatják veletek, jó? Tehát, hogy igen, nem értünk egyet, lázadunk, de megtartjuk, mert a pasink vagy az asszony kéri. Van, ahol tényleg a börtönben nincsenek ilyen szabályok, amilyen SMS-ek jöttek. Tehát ugye, nagyon durvák vannak.
6: Van egy, imádom, az egyik hallgató küldte, most nem mondom a keresztnevét. Zsanika 10 pontja az asszonyka fotójával.
5: De rendesen megcsinálja.
4: Viber, akkor ránézek. Viber, igen. Zsanika 10 pontja?
6: Igen. Hát egy képüzenet van. Tehát,
4: és mi Zsanika 10 pontja?
6: 8.43-kor küldte.
4: Elmondható Zsanika 10 pontja?
6: Abszolút, teljesen, de az, hogy ott van egy tengerparton ül a hölgy, ott van lefotózva. És
4: igen. Zsanika 10 pontja. Vedd le a cipődet, a szőnyeget ne edd le, a függönyt húzd vissza, a klímát ne kapcsold be, ruhástól ne feküdj az ágyra, a WC tetejét hajtsd le, a fürdőajtót ne csukd be, az arctörlőben ne töröld a kezed, a poharadat a pohár tartóba rakd be, a Sláger TV-ről kapcsolj el. Amennyiben ezek megfelelnek, te vagy az én emberem. Ő Zsani, aki valószínűleg így adott fel egy hirdetést. És azt hiszik, hogy hülyülnek, de hogy valójában nem.
6: De szóval,
5: hogy ezek tök komolyak. De van a másik oldal is. Egy Hapsiról írta, a most már csak volt felesége, akit a Hapsim nem ismer, nem jöhet be a lakásba, de az ő gyerekkori baráta is-e. A csaj gyerekkori
4: majd. Hú, de kemény, basszus.
5: Hazaérünk, figyelj, kézmosás, most kapaszkodj meg, zokni csere. Nem lehetsz abban az okniban, amiben reggel elmentél, és átöltözés.
6: De büdös a lába.
5: Nem tudom. A főzésnél papírtörlő a lábad alá, ha lecseppen valami, ne lép bele és feltöröld. Nem lehet a konyhaszivacs dörzsis felét használni, mert megkarcolja a tányérokat, poharakat. Nem lehet virág a lakásban, mert ő nem bírja a virágport. Minden fürdés után letörölni a kádat csapot. Na, ez egy hapsi. Ez egy hapsinak a szabályai.
4: Nagyon kemény. Nagyon. Gyerekek, nagyon sok tudsz van. Erkélyen dohányzom, miután jövök be a lakásba. A drága mennyasszonyom detektívet játszik, fél órán keresztül keresi az új lenyomatót az ajtó üvegen. Nagyon ki tud készülni, hanem a kilincset fogom meg, majd fél napig ablakot mos. Érted, hogy azért ez már-már a kényszer.
6: Igen, tehát mindenki mögött egy ilyen kis kényszeres.
4: Valószínűleg igen. Igen, valószínűleg ez az, ahol új lenyomatot keresel és nézed, hogy hol fogja meg az üveget, persze. Nekem nem lehet üvegből inni, csak pohárból. Ellenőrizve van, ezért úgy csinálom, hogy kiöntök egy kicsit a pohárba, aztán üvegből iszom, már azért is. Sajnos ülvepisire.
5: A lázadó.
4: Aztán mindegy. A legnagyobb túlszok, higgyetek el embernek, kérni, igen. Áhagyjuk, feladtam. Feleségem megkért, segítsek az ablakpucolásban. A párkányról lepakoltam, visszatettem a virágokat, mire számon kért, miért nem sorrendben mentettem őket vissza. Legközelebb már előtte körberajzoltam a világcserepeket, mint egy helyszínelő, hogy jó legyen a sorrend a virágcserepeknek. Nekem a mamám volt mindig olyan, hogy jött utánunk a vécére, kis dolog vagy nagy dolog lesz, ha nagy, akkor vécépapírt kellett leterni a vécébe, hogy ne legyen olyan. Most én is ezt kérem itthon.
6: Aha, és tudod, ami látod, ellen lázadsz, lett, és utána azt
4: ez lett belőle. Ugyanazt kéri, igen. Igen, igen, igen. Haveromiknál a WC-papír tartóra rá van írva, hogy keveset tép. Ott azért van fegyelem. Kérdezed azokat a gyerekeket. Igen. Nálunk az egyik aranyszabály, hogy a kabátokat az előszobában tilos a fogasra akasztani.
5: Hova teszed?
4: Külön van egy állványrész, ahol válfára kell akasztanunk. Fogasra csak vendég rakhat kabátot, nappaliban a szőnyegre nem szabad papuccsal rámenni, szigorúan zokni van. Ezt elhiszed, hogy van a nappaliban egy szőnyeg,
5: és a benti papuccsal
4: ami elvileg a kényelmedet szolgálja, és nem léphetsz rá. Úristen! Nálunk úgy kell kihúzni a sötétítő függönyt, hogy ne legyen a radiátor előtt, és a virág is kapjon fényt, ha nem jól van kihúzva, teljesen befeszülök. Volt, hogy reggel a pasim után kiabált, amikor ment el otthonról, hogy nem jól húzta ki a függönyt. Azóta nagyon igyekszik, puszi Andi. Tehát, hogy a virág az előtte legyen, hogy kapjon fényt. Hú, gyerekek, nagyon kemények vannak. A gyerekek, nálunk nem mindegy, hogy teregetek, mennyi öblítőt használok, hogy rakom el a kanyeret, ja, és a ruháimat sem mindegy, hogy rakom. Én túsz vagyok, elismerem. De baszki, olyan segge van.
5: Ugye? Ez sokat Roli. Dob.
4: Roli küldte nekünk.
5: A párommal 8 éve tökéletes kapcsolatban élünk. Csak hát, ha este 11-kor iszom egy kortyvizet, addig nincs alvás, amíg minden el nincs mosogatva.
4: Atya Isten.
5: Pedig reggel is fogsz majd vizet inni. Ha mégis marad valami, reggel jön a csapkodás deluxe verzióban. A kukát éjjel is ki kell vinni, zsák megköt, ajtó elé lerak. Ha kavicsot hordasz be, hajnali 2-kor porszívózás, és ezeket mind rátelepíti a csávóra.
4: Atya Isten, miben vannak?
6: Az milyen szép, mikor hazaérünk, mindenki sorba áll, én pedig egyesével törlöm át mindenki telefonját fertőtlenítős kendővel. Bármit vásárolunk, mindent áttörlünk fertőtlenítővel a Covid óta.
5: Ja, hogy benne ragadtatok a Covidba.
6: Igen. Mindenki leveszi a ruháját az ajtóban, és itthoniba öltözik. Beteges tudom, de ez van. Kilincseket naponta törlöm, ha látogató nem akarja levenni a cipőt, akkor cuki kék zsákot visel a lábikóján. Ágiék.
4: Szakálvágás után egy-két szőröcske marad a tükör előtti részen, ahol egyébként 25 fajta női kence van, kész világháború, szedjem le. Erre a kérdésemre az elhulló női hajszálakkal mi a helyzet? A válasz az más. Az más.
5: És tényleg. Valóban
4: igen.
5: Más.
4: Nem kapcsolhattam be nyáron a PC-met, mert felfűti a lakást. Nem használtam a kocsit, mert kavics megy a gumiredőibe, és vehetünk rá új gumit. Mibe vannak emberek? Te jó Isten, mibe vannak? Atya Isten. Nálunk a lakásban nem fújhatom be magam se dezodor, sem parfüm. A párom erre nagyon ugrik, üdv Pisti. Tehát ő kimegy, és csak a lakáson kívül. A férjem elvárja, hogy minden kézmosás fürdés után letöröljem a csapokat, hogy ne legyen vízpöttyös a csaptelep. Ha beszállunk az autóba, le kell venni a cipőt, hogy ne legyen koszos a szőnyeg. Volt egy csajom, a keresztülénél voltunk, nem lehetett az ételt megfogni kézzel. Életemben először ettem lángost késsel villával. Kolbi küldte nekünk. A legszürreálisabb szabályom, hogy a csapot csak könyökkel szabad kinyitni és bezárni. Fekete csapjaink vannak, nem lehet megfogni őket.
6: Új lenyomatos.
4: Mert új lenyomatos. Mert könnyökkel nyithatják és zárhatják a férj meg a gyerekek. Na, azért ez nagyon kemény.
6: Ugye, ez nagyon jó. Ki kell vennem a füstölt csonkát a hűtőbe, mert a feleségem szerint büdös. Le kell vinnem a tárolóba, és oda jártam kisbicskával nassolni, töltött káposztát sem ehetek.
4: Sokat úsz.
5: Miért vagytok együtt?
4: Sokat úsz. A cipőt párhuzamosan veszed le, nem keresztbe, a mosdókagylót töröld át, ne legyen vizes, órákig sorolhatnám. Bár én most fogom elvenni.
5: akkor őt nagyon tud valamit.
4: Igen.
5: Ezek a kis apróságok, ami tényleg így apróságnak tűnik, de minden nap ezt hallgatni, hogy na miért nincs középen a csap, meg miért nem könyökkel nyitott ki, ez nem teszi tönkre a kapcsolatot?
4: Dehogy nem. De és itt a legdurvább, figyeld, mindent visz. Ez ennél jobbat nem találunk ma. Nekem este fejlámpával kell mozogni a lakásban, mert nem lehet felkapcsolni a villanyt. Érted? A csávó egy fejlámpával a lakásban megy. Érted? Érted? Van egy fejlámpája, felveszi, és 10 órától fejlámpával közlekedik. Nincs lámpakapcsolás.
6: Sötétedik.
4: Sötétedik. Föl a fejlámpa, van egy kis...
6: Mint a pányász.
4: Valójában, világít, ezt érted? De ez ilyen típusú túszok, ezt szeretik? Tehát valahol Csabi szerintem éli, hogy ő fejlámpával mehet. Tehát, hogy ez... De zseni. Tehát, hogy ez zseni egyébként, igen.
6: Azért ágyban a lusta, telefonozás igen... nálatok van?
4: Ágyba telefonozás? Miért ne lehetne?
6: Hát például, hogyha már a párod aludni akar, akkor te már ne telefonozzál, mert világít.
5: Csukja be a szemét.
4: Miért ne telefonoznék?
6: Ez elég gyakori egyébként.
4: Hogy, ja, hogy tiltva van. Hogy
6: tiltva van, hogy ágyban nem telefonozunk.
5: De akkor se, ha egyedül vagy? Akkor se lehet? Hát te már lefekszel aludni, meg korán kelsz. A Miró meg éjszaka jön haza. Akkor se telefonozhatsz? Hát,
4: de már alszol, tehát befekszik mellé telefonozni.
6: Hát de az a partnered fel kell arra, hogy az világít a kezedben.
4: Igen.
6: Egy csomóan vannak ilyenek.
4: A fejlámpástól kérdezem, te este járkálhatsz, mászlista? Én egyedül lakom, és azt sem, hogy akarok, bi-bi-bi.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

0: Budapest felé haladva Dunaújvárosnál a 73-as kilométernél baleset volt. Egy sáv és a leálló sáv, amit elfoglalnak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: 7 perc menetidővel mindenki számoljon, és 10 kilométeres torlódással. Köszönjük szépen az infót, Levi! Jöhetnek még a hírek, bárki bármit lát. És akkor most...
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Heal Me, Rádió 1-es újdonság Regál Lilitől, aki többször volt nálunk az év DJ-je, egymás után háromszor is megkapta ezt a címet. A hallgatók, a fesztiválokra, bulikra járó közönség imádja, ez az ő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.
2: Vakáció!

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jó hangulatú, vidám a mai nap is. Nálunk szólnak a nyár slágerei, és közöttük páros belépőjegyeket is lehet nyerni a Parádé Remember-re a Budapest Parkba augusztus 29-én.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük indult egy játék, a tizedik telefonáló megkapja a páros belépőjegyét a Parádé Rememberre. Halló!
1: Halló, az Attilához van szerencsém.
0: Abszolút!
1: Szia barátom! Na, hányadik vagyok?
0: Hát most mondjam.
1: Tizedik!
0: Felhívtál tizedikké! Se jutok.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Valami űrhajóból csörögtél rám?
1: Nem, egy ilyen vályog ház, ilyen 80 centis falak, áthidalókat építünk, ablakokat, úgyhogy itt van visszhang.
0: Az van rendesen. Jó, van. Akkor most még dolgozz egy kicsit, hóvégén pedig jössz velünk bulizni, oké? Okay?
1: Köszi! Szia,
0: ti! Ügyes voltál, gratula!
1: Szia!
0: Másik vonalon már csörögnek is gratulálni. Hölgyeim és uraim, lesz még játék, a következő órában is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Parádé Rememberre.

0: gentlemen.
1: Péntek! Hello, Rádió Egyesek! Kinek hogy telik majd az elkövetkezendő pár napja? Ahogy néztem, fázni nem fogunk, és aki a strandot választja majd holnap utánra, az a nagyobb tavainknál 28 fokos vízhőmérsékletet talál majd. Bárhová is menjen az ember, vigye magával a Rádió Egyet, a pihenés, a nyaralás ezekkel a zenékkel tökéletes. Ráadásul a hétvégén szombat este nem akárki mixel nekünk a World Is My Radio Show guest mixében. Tiesto! Én Györki Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát Martin Garrix-el. Ez a Butterflies!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
1: Ma is 17 órakor a lemezjátszó

0: hétig. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: közlekedési infót. Miki szólt, hogy az M1-esen Budapest felé folyamatosan várható araszolás Tatabányától az M0-ásig. 3 kilométeres a sor az M3-ason Budapest felé mozgótereléssel dolgoznak a növényzeten, a 36-os kilométer után jött névtelenül. Dani szólt, hogy az M4-esen autó és szalagkorlát találkozott a Ceglédi elkerülőn Budapest felé a 71-es kilométernél. Szántó pedig azt írja, az M5-ösön 8 kilométeres a sor Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mi turbozzuk az idei nyarat, és ezután is így lesz ez. Szóval akik így augusztusban nyaralgatnak, mondjuk akár holnaptól, azoknak is mondom, szuper jól jönnek ezek a zenék a medence mellé, a tengerpartra, a városnézés közben, étteremben, de túrázáshoz is, és minden délután este itt mixelnek az ország kedvenc DJ-i, például ma délután 5-től Regál Lili a 2 órás live mixben. És jelentem, nem fogytam ki a jó zenékből, nagy Rádió 1-es kedvencet készítettem elő, This Is What You Came For, Calvin Harris-től és Rihanna-tól, de jön majd Lady Gaga és az Abrakadabra, vagy éppen Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, vásd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csörög a forrodrot, 20-as, 311, 111, egy ország hívja, mert mindenki szeretne nyerni, mindenki szeretne bulizni egy jót. A tizedik telefonáló a nagymázlista páros belépőjegyet nyer a Parádé Rememberre. Halló, halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, honnan hívtál?
1: Budapestről.
0: Budapestről?
1: Munkaidőben.
0: És mi a te munkád, mit csinálsz?
1: Boltlátogató vagyok. Különböző áruházakat látogatok.
0: Na és ma meddig látogatod a boltokat?
1: Hát, ha minden jól megy, akkor 2 óra környékén.
0: Aztán elszabadul a hétvégét 2 után.
1: Bizony, ideje lesz végre. Hosszú volt azért a hét.
0: Itt az ideje, hogy a hóvégén meglátogasd a Budapest Parkot is.
1: Nem mondod.
0: De mondom, 10. lettél!
1: Nagyon jó, szuper, köszönöm szépen, de jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor így adom is a nyereményt.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen, de jó lesz, jó kis nyelvzáróra, fantasztikus, köszönöm szépen.
0: Hát érezd úgy magad jól.
1: Nagyon, úgy lesz, köszönöm szépen.
0: És mondom a többieknek, drága Rádió 1-esek, a délután folyamán az utolsó páros belépőjegyeinket is kiszórom a Parádé Rememberre. Érdemes továbbra is minket hallgatni, és az igazi mai slágereket.

0: Igazi mai sláger megy. Indítjuk azonnal a Daily Mix-et. Kevés lesz a beszéd, nagyon sok a zene. A rádió egy legkedveltebb dalait játsszuk a következő órában. Kezdés a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night's long. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a JYSK-nél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
11: Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a Várai Akusztik könnyűzenei fesztiválon Boldog Kőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában, eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le, az oltásban helikoptereket is bevetettek. Érkezik a felfrissülést hozó hideg front, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, az északias szél többfelé megerősödik, a csúcshőmérséklet 29 és 38 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
12: Rádió
0: Egy! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel, Mixben! Csak igazi, mai is

95.75 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szeretettel köszöntök mindenkit, Paks és a térség. Én Molek Csongor vagyok, és jelentkezem ma is 2,5 órán keresztül. Kizárólag jó zenékkel, különféle feldolgozásokkal, remixekkel és korábbi friss kedvencekkel eredetiben is. Erről szól a Daily Mix, hogy együtt lazulunk 120 percen keresztül. Most az az olasz DJ zenél, aki különféle művésznevekkel adott már ki egyéb felvételt, karrierjét pedig a 2000-es évek elején kezdte. Ő nem más, mint Alex Kenji. Meghallgatjuk a latinos Bambolé című felvételét.

1075 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jó pár szakaszon végeznek a szakemberek munkálatokat a környékünkön, messzebb ugrunk egy picit, az M6-osan aszfaltoznak. A 98-as, 99-es kilométernél és terelésre kell készülni, az 5301-esen pedig híd és átereszjavítási karbantartási munkák miatt félpályás lezárás van érvényben még jó pár héten keresztül, az 55-ös kilométernél, ezekre is figyeljenek. Taylor Swift romantikus száma szól a 12. albumról, az Opel Light.

1057 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A Switch Disco Rehab és egyik kedvenc holland DJ-nk Sam Feld közös sikerfelvételét játszom a friss kedvencek listájából most a Daily Mixben, kedves paksi hallgatók. Felismerhető jó pár másodpercen keresztül Amy MacDonald This Is The Life című slágere is ebben a dalban. Csak tempósabban játszom. Az új cím pedig Sleep Tonight.

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A péntek kora délutánunk pont passzol ahhoz, hogy ünnepeljünk közösen így augusztus 7-én. Mondom, kik tartják ma névnapjukat? Az Ibolyák, az Albertek és az Urrikok. Isten éltesse őket, és a születésnapos Paksi és környéki hallgatókat nagyon sokáig. Estére pedig jó bulit kívánok már előre is. Hogyha beterveztek valamit, most egy angol srác énekel Ed Sheeran, és a perzsa kultúra előtt is tiszteleg valamilyen szinten ezzel a slágerrel. Szól az Azizam.

0: 105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindenkit üdvözlök, Paks és a térség, a Délmix felénél járunk így péntek kora délután, én Oleg Csongor vagyok, és indítjuk a következő órát másodperceken belül, segít nekünk Taylor Swift, a dal pedig a Fate of Ophelia. Ahogy megjelent a dal, elég sok díjra jelölték, és sokat be is zsebelt már. Meghallgatjuk a Fate of Ophelia című slágert mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, fókuszban pedig az atomerőmű kedves hallgatók. A műszaki igazgató már korábban is ismertette, hogy mínusz 134 cm-es dunai vízállásnál kell végrehajtani az atomerőmű teljes leállítását. A tervezési alap mínusz 144 cm, ennél a vízállásnál már a biztonsági hűtővízrendszer működik tovább. Felhívják a figyelmet, hogy nukleáris veszélyhelyzet nem alakulhat ki. A műszaki vezérigazgató helyettes említette, hogy a reaktorok biztonsága minden körülmények között garantált. A biztonsági hűtőrendszer feladata ilyenkor már nem az áramtermelés, hanem a leállított blokkok folyamatos hűtése. Ez a rendszer a normál hűtési igény mintegy 8%-át használja fel. A vízügyi igazgatóság speciális szivattyúi már a helyszínen voltak korábban, ezek olyan alacsony vízállás mellett is képesek vizet kiemelni, amelynél a jelenlegi rendszerek már nem működnek. A szakemberek szerint jelenleg több mint 20 cm-es tartalék áll rendelkezésre, ezért ezeket még nem kell üzembe helyezni. Ez volt egyébként még augusztus 4-én. Az erőmű már beszerezte a 16 nagy teljesítményi mobil szivattyúkat, amelyből egyszerre akár 12 is működtethető. Ezek szükség esetén biztosítják a biztonsági hűtővízellátást. Az erőmű szakemberei három műszakban figyelik a Duna vízállását és a vízhőmérsékletet. Az időjárási előrejelzések bizonytalanok még mindig. Egyébként még a vasárnap mért 9 cm után kedden 15 cm-es volt a Duna vízállása Budapestnél. A vízügyi igazgatóság előrejelzései szerint már holnapra ez a szint akár 34-38 cm-re is megemelkedhet. Ott vannak a részletek a teol.hu hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: biztonságosabb energiaellátás biztosítása. A tartós hőség idejére a cég megerősített készenlétet rendelt el, hogy a villamos energiarendszer térő kihívásokra a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudjon reagálni. Egyébként a korábbi hőhullámok tapasztalatai alapján az EON arra számít, hogy nőhet a hálózati meghibásodások száma. A vállalat ezért megerősítette hibaelhárítási és kábelszerelő kapacitásait, alvállalkozó partnerei is készen állnak a gyors beavatkozásra, üzemirányítási szakemberei pedig folyamatosan monitorozzák a hálózat állapotát, hogy az esetleges üzemzavarokat a lehető legrövidebb idő alatt elhárítsák. További részletek vannak még fent a telepaks.net hírportálon. Egy nyári himnusz következik, mert miért ne? Kygo és a OneRepublic közös száma szól, a Chasing Paradise.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel, mi

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az 54-esre fókuszálunk, kedves paksi közlekedő, Kecskemét, Solt-Patkert, Sükösd másodrendű főútra. Itt a 49-es és a 72-es kilométer között útszükletre kell készülni munkálatok miatt, és ahogy mondtam, az M6-oson aszfaltoznak a 98-as, 99-es kilométernél. A balesetmentes kilométereket kívánok! Samfelt holland DJ következik, aki idén fellépett már Rádió 1-es bulin. Meghallgatjuk a nagy nyári slágerét. Ez a Heart Like Mine.

0: Köszöntöm Önöket, 2026. augusztus 7-e van. Az Oxigén Media híreit hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Magas színvonalú tudással, komoly eljárásrend szerint dolgoznak az atomerőmű szakemberei a Duna extrém vízállása okozta rendkívüli helyzetben. Ezt állapította meg a Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás, vagyis a TEIT delegációja augusztus 6-ai atomerőművi látogatása során. A településvezetők a vízkivételi művet és a turbina csarnokot tekintették meg, és választ kaphattak felmerülő kérdéseikre. Részletesen beszámol róla a Telepaks. Három számban is aranyérmes lett a Győrben megrendezett maratoni válogatón Jámbor Lotti, a szekszáli kajakkenu ese fiatalja. A 17 éves versenyző Zagykó Panna Paten Győr párjaként és egyéniben is ünnepelhetett az U17, U18-as korosztály 18 kilométeres döntőjében, ráadásként pedig megnyerte a rövidkörös 3,4 kilométeres egyéni versenyszámot is. Lotti ezzel kivívta a jogot, hogy ott lehessen októberben az Argentínában esedékes világbajnokságon, írja oldalán a Teol. Paksváros önkormányzatának képviselőtestülete januári ülésén határozott arról, hogy a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendjében nyáron augusztus 17-től 19-ig háromnapos igazgatási szünetet rendel el a köztisztviselők rendes szabadsága terhére. Ezen időszakban a Városházán az ügyintézés és az ügyfélfogadás teljesen szünetel. Fentiek is az augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódó munkaszüneti napok miatt a hivatalban az igazgatási szünet előtti utolsó ügyfélfogadási nap 2026. augusztus 14-e péntek, majd a következő ügyfélfogadási nap augusztus 24-e hétfő. Augusztus 7-én péntegen este Nagyatádon emlékfutással tisztelegnek Flander Marci emléke előtt, ahol a résztvevők adományaikkal Marci családját is támogathatják. Ha valaki nem tud elutazni Nagyatádra, de szeretne velünk együtt megemlékezni, írják a szervezők, Baján is lesz lehetőség egy közös emlékfutásra és kerékpározásra. Az időpont augusztus 7-e péntek 19 óra, találkozó a Petőfi-sziget ifjúsági szálló előtt. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogassanak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket fogadnak a dunaföldvári adományozóktól is. A Magyar Református Szeretetszolgálat hisz abban, hogy egy ceruza, egy füzet vagy egy iskolatáska jóval többet jelent egyszerű használati tárgynál. Biztonságot, önbizalmat és esélyt ad arra, hogy egy hátrányos helyzetű gyermek ugyanolyan örömmel kezdhesse meg a tanévet, mint a jobb körülmények között élő osztálytársai. A Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Nyílt est lesz a Bajai csillagvizsgálóban, a részvétel ingyenes. Az időpont augusztus 8-a 20 óra, a helyszín Baja-Szegedi út. A program 20 órakor gyülekező és regisztráció, fél 9-kor vetítéses előadás az elmúlt egy év csillagászati űrkutatási eredményeiről, 21 órától kvízjáték nyereményekkel, 21:30-kor távcsöves bemutató, lézeres csillagképtanítás, a Perseida meteorraj megfigyelése. Magyarország második legnagyobb távcsövének, az intézeti 80 cm-es távcsövének meglátogatása. A szervezők kérik, hogy aki teheti, kerékpárral érkezzen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix. Az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágerekkel.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Holnap reggel már felfrissülhetünk itt a középső ország részben is, ha korán ébredünk. Paksi hallgatók, az időjárás van fókuszban egyébként. Olyan 15-20 fok körül mérünk majd a reggeli órákban, délután pedig 28-34 fok körül alakul a csúcsérték. Egy-egy zápor pedig kialakulhat, nagyobb eséllyel említik már a hozzáértők, mint az előző napokban, de alapvetően a napsütés kapja a főszerepet. Énekel most nekünk Shakira, és meghallgatjuk azt a slágert, ami a foci rajongók egyik nagy kedvence lett az idei foci VB miatt, főleg a hivatalos száma szól a foci VB-nek, a Die Die!

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2008-tól aktív már a következő előadó, ő nem más, mint Diplo, amerikai DJ, ismerős a Major Lazer slágerekből is. Most az On My Mind című száma következik a német DJ Purple Disco Machine remixében. Tovább nem bonyolítom, paksi hallgatók. Köszönöm szépen a mai közreműködést mindenkinek, és szép péntek délután, sőt a legszebbet, lehet tervezni már simán a hétvégi programokat, holnap is jelentkezem déltől a Daily Mix-el, most 2 órától pedig jön vissza a stúdióba Györke Attis. Molek Csongort hallották, minden jót!

0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
5: Építkezik, felújít. Kihasználná az otthonfelújítási hitelprogramadta lehetőségeket? Forduljon hozzánk! Az első Dunakavics Kft. Szakértelemmel és építőanyagok széles választékával segíti Önt egyedi tervei megvalósításában. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Mondok szakmákat, tessék. És akkor döntjük, flörtölünk velük, vagy nem. Orvos, fehér köpeny.
7: Flörtöl... Nekem volt egy bőrgyógyász. Gyönyörű.
6: Jön egy nagyon szexi asztalos.
8: 100%-os pleasure. Alapból azt szeretem, hogy egy kicsit irányítják a gondolataimat, hogy ott fogok elveszni, hogy figyelj, nem tudom, mit csinálják ez az előszobában, és akkor azt mondják.
6: És így is beszélsz, ez jó? Ez? Nem tudom, egy kicsit el vagyok veszve.
8: Van nekem kabátom, hogy cip, mi legyen?
6: Mondjuk, ha így beszélsz, én megyek hozzád asztalos, megcsinálok bármit, mert nem jönnek hozzá.
8: Szóval sok puha törölköző, szóval teszem. És akkor ő azt mondja neked, hogy figyelj, dárányom, tudod? És akkor mondja, mit, hogy kell csinálni? És azt mondja, hogy ez egy férfi. Én azt szeretem, hogyha kicsit ugye nem kedves, tudod? Nem tudom eldönteni, hogy utálom, vagy nagyon tetszik. Verbális oda vagy szólítva a falhoz egy kicsit.
6: Nagyon jó.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: Figyelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az idei nyár tele van jó bulikkal, fesztiválokkal, és a Rádió 1 juttatja be ezekre a hallgatókat. Augusztus 29, Budapest Park, parádé.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Imádunk titeket, hallgatunk, szeretünk. Zoltán vagyok, a futár.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy-két jegy még maradt a Parádé Rememberre augusztus 29-ére a Budapest Parkba. Egy páros belépőt most megkap valaki. A Mászlista 10. telefonáló, halló?
1: Szia, üdvözöllek, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Többen is? Szeretnénk?
1: Szeretnék.
0: Akkor én csak süket vagyok. Hogy szólíthatlak?
1: Ákos vagyok, szia.
0: Ákos, nagyon vezetsz, merre felé jársz?
1: Éppen a szüleimhez tartok, szabadságon vagyok.
0: Ó, elsartott a hétvége. Mi a helyzet a hó végével? Lesz ott szabadság?
1: Lesz, a hó végén lesz egy kis szabadság, igen.
0: Nem csak szabadság lesz.
1: Tényleg?
0: Buli is lesz! 10-ként értél el!
1: Ez a szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: De csak azt visszük bulizni, aki tudja a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tessék!
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Fú, nagyon jó. Nagyon jó, meg is van, szerintem egyik hazára le tudunk menni.
0: Helyes! Érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Drága Rádió 1-esek, az utolsó jegyeimet a bulira a következő órában kiszórom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosa gyógyszerészét.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
7: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát lélekben most visszaugrunk 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció teste.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs, azonnal az újabb zenei órában is. Üdv mindenkinek, Györki Attila vagyok, a kezdés zseniális lesz. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Aki minket hallgat, annak vidám lesz a péntek délutánja és estéje is, de még a Parade Rememberre is kijuthat augusztus 29-én szombaton a Budapest Parkba. Az utolsó jegyeket lehet majd megkaparintani tőlem ebben az órában. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, megtöltöm ezt az órát is igazi mai slágerekkel.
1: Hey, what's up? This is Hanfeld.
2: Hey, guys, we are Switch Disco, and you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, megszakítás, itt a következő dal. Viszont van játék! Parádé Remember augusztus 29-én a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer! 20-as, 311,

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és csak szólok, a játéksorozatunk nem ér véget, jövő héten a Színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet majd páros belépőjegyeket nyerni, az utolsó Parádé Remember jegyeket viszont most valaki elviszi tőlem. Halló!
1: Szia, Márk vagyok, és szeretnék jelentkezni a játékra.
0: Egy szigorú hangú Márk, miért jelentkezne erre a játékra?
1: Minden álmom végre ott lenni, tényleg a Budapest Parkban ezen részt venni. Már tavaly is szerettem volna, csak végül lekéstem róla.
0: Tényleg? Nem voltál a tavaly?
1: Igen. Pedig... Nem, sajnos nem.
0: Én úgy hallottam, hogy nagyon jól sikerült a tavalyi Parádé Remember. Az idején ott leszel.
1: Ne, tényleg?
0: Igen, 10. lettél!
1: Jézusom, ne már! Úristen! Oh my God! Ezt nem hiszem el. Komoly?
0: Úgyhogy az ideiről nem csúszol le, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Úristen, hallod, nem hiszem erre meg a kezem mindenem, nem hiszem el.
0: Idén bulizol egy nagyot a Rádió 1 jóvoltából.
1: Úristen, nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 folyamatosan juttatja be a hallgatókat a legjobb bulikra, fesztiválokra. Hétfőn folytatjuk az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra, és jön Regán Lili, valamint Juhász Geri. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A következő óra Camraddal indul. Be Mine! Be Mine!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
5: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
2: Dinamikus kialakítás. Igen, magában ragadó belső, tudjuk. Na nézzük tovább. Felejthetetlen egyéniségek, verhetetlen áron. Skoda Fabia Joy akár 6.999.000 forinttól, és Skoda Scala Joy akár 7.999.000 forinttól. Hát ezzel kellett volna kezdeni. Végre valami valódi izgalom. Fedezd fel te is minél hamarabb a Skoda Joy modelleket.
3: Aliszka Autócentrum. Szekszárd. Bátaszéki út 132. aliszkaauto.hu.
4: Skoda.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
6: Mert itt

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Juhász Gerivel és Regál Lilivel. Most 5 perccel 4 után közlekedési információk. Az M1-es több helyen is torlódik, nagyon sokan írtak. A Grébics pihenőhelyes Tatabánya, illetve Bicske és Biatorbágy között is például kell a türelem tehát. Béla szólt, hogy az M5-ösön dolgoznak, mozgó tereléssel a növényzetet vágják, a 117-es kilométer környékén van 2-3 kilométeres sor, és Zoli azt írta, a baleset volt Budapesten az Árpád hídon a Flórián téri felüljáró után a Pest felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: rádió egy csak igazi mai sláger megy. A péntek délután és este ma is az ország legjobb DJ-ivel lesz pörgős. 5 órától bő fél óra múlva Regán Lili a stúdióban, és ma is 2 órás a live mix. 8-tól diszkósét Bárány Attilával, Hambai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től World is My Radio Show, Lotfi Begé, Pullmax és a Stadium X zenélnek majd, és azt se felejtsük el, holnap a World is My Radio Show guest mixében Tiesto mixel. Ez Ray Dalton dala, Blood Running, az információk után ezt is indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Sziasztok, Zorina vagyok. Nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, igazi mai sláger.

itt a Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési információ. Szólt Ádám, hogy Budapesten a Mester utcában a Ferenc körút előtt lassú, mert ott van egy sávzár. De baleset volt az Árpád hídon is, a Flórián téri felüljáró után a Pest felé haladó oldalon, ezt korábban kaptam. Judy az M4-esen látott balesetet Kisújszállás felé a repülőtéri csomópontnál, és három autó karambolozott a 74-esen Zalaegerszeg elkerülőjén, ez Zoli írta. Most már csak egy-két dal, és öttől live mix itt a Rádió 1-en.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy dal Tiestótól, és érkezik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A két órás mix Juhász Gerivel és Regán Lilivel. És hát apropó Tiesto, a World is My Radio Show-ban holnap a Guest Mixben az ő mixe lesz hallható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
12: Válaszd a legjobb társat a mindennapokban és a hosszabb utakon egyaránt. Suzuki Barta, ahol új Suzuki Vitara és S-Cross vásárlása esetén akár 0%-os finanszírozással még pénzt is keresett. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor, távolról is nyomon követheted Suzuki-dat. Nem csak úton vagy, jó úton vagy. A részletekről érdeklődj márkakereskedéseinkben. Paks, Tolnai út 17 és Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
13: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
14: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz?

0: 2-23-as telefonszámon.
1: Ha autóvásárláson gondolkodik, most figyeljen! A Seat Leon kombi már 7 990 000 forinttól elérhető. Ne kössön kompromisszumot! A Seat Leon kombi kialakítása magán és üzleti használatra is ideális. A biznisz felszereltségben ráadásul alapáron elérhető egyebek között az ülés és kormányfűtés, a vezeték nélküli telefontükrözés, valamint a tolatókamera. Az ajánlat privát ügyfeleknek és cégeknek is elérhető. Seat. Az átgondolt döntés. Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 130-132.
2: Építkezik, felújít. Több mint 3 évtizednyi tapasztalat, vevőközpontú szemlélet. Ez az első Dunakavics Kft. Építőanyagok, kézbeton értékesítés, házhoz szállítás egy helyen. Egyedi terveit, kéréseit is teljesítjük. Első Dunakavics Kft. Kalocsa. Gondolkodjon velünk nagyban!
3: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
4: Köszönjük!
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
6: És most!
5: Rádió 1!
6: Indul a Rádió 1 Live Mix Summer!

0: a ma délutáni Rádió 1 Live Mix, ami két órás indul, tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és hát Lilivel kapcsolatban óriási híreink vannak. Hello Lili!
1: Ciao, Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Regál Lili, menni Ibiza!
1: Igen, igen, hétfőn fogok repülni, és kedden lesz fellépésem Ibizán.
0: Úgyhogy beszélünk erről is mindenféleképpen a következő jó két órában. SMS és Viber számunk 0623111111. Végre itt a hétvége, dobjátok el a munkát, hallgassatok minket, érezzétek jól magatokat. Kezdjük el!
1: Csapjunk is bele, elsőként érkezik a Good Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron ez van, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ma például Regán Lili. 2 fontos közlekedési információ. Baleset az M5-ösön történt nemrég Röszke felé az M0-ás autó csomópontja és Ócsa között. Akkor a torlódás, hogy az már visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Az 5-ös főúton tudtok kerülni, és erős a forgalom az M3-as autópályán Miskolc felé Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Regán Lili Ibizán bulizott nemrég, jövő héten pedig fellépése is lesz Ibizán, amihez szívből gratulálunk, óriási dolog. Hol lesz a fellépésed, és mennyi ideig fogsz játszani?
1: Nagyon szépen köszönöm, hát ez még egy olyan dolog, amit nehéz felfogni. Talán akkor hittem el igazán, amikor megláttam a flyert, és ott volt a nevem, hogy Regán Lili Ibizán fog fellépni. Talán ez az egyik olyan álom DJ-ként, ami a legnagyobb és a legelérhetetlenebbnek tűnik, szóval elképesztően boldog vagyok. Jövő hét kedden lesz a fellépésem, és 2 órát, vagy 1 órát fogok játszani, ez még egyeztetés alatt van, és egy underground szettel készülök.
0: Oh, wow, ami azt jelenti, hogy maga a felkészülés zeneileg, hát ez egy külön sztori ilyenkor.
1: Abszolút, nagyon-nagyon sokat készülök rá, és nagyon izgatott vagyok, hogy ezt az oldalamat is megmutathassam a közönségnek.
0: Gratula, Lili! Nagyon-nagyon fogunk drukkolni, hajrá, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Na nézzük, hogy mi jön most.
1: Érkezik egy olyan dal, akinek az előadóival találkozhattunk már személyesen a Budapest Parkban. Érkezik Sam Felt és Switch Disco tőlük, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött Regán Lili. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili.
1: Regán Lili.
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió Egy Live Mix Summer Edition.

Rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron. Sziasztok, ez egy üzenet, Regál Lili mixei olyanok, mint a napfény a vihar után. Pörgetnek, de közben gyógyítanak is. Isteni a műsor, köszönöm szépen Roli Fonyódról.
1: De jó, nagyon szépen köszönöm erről a gyógyító dologról, kicsit eszembe jutott a Heal Me, ugye az valami ilyesmiről is szól, amit majd mindenképp hozni fogok a második órában.
0: Mert hogy Lili egészen este 7-ig itt van velünk élőben, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és ebben a két órában mindig nagyon keveset beszélünk, úgyhogy menjünk is tovább.
1: Érkezzen egy óriási klasszikus, ami szerintem régen is nagyon jó volt, és most is ebben az új köntösben, ez az It Feels So Good, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött. Regál.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Radio 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Lost Frequencies és a Rise, és annak is a fantasztikus Paradox remixe, ez abszolút Regál Lili exkluzív. Ezt a zenét itt nálunk a Rádió 1-en, ebben a változatban csak Lili játsza.
1: Ennek nagyon örülök, nekem óriási kedvencem egyébként, annyira tele van különleges hangokkal.
0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában, szép délután Lili és Geri, ez a mai Summer Mix isteni, igazán üdítő egy kimerítő hét után, ezt hallgatom minden délután. Nyitás előtti felkészülés, egy hét múlva jön a sütés. Várunk mindenkit szeretettel, friss zsemlével, kiflivel. A Blahalúza télen lesz új üzletünk, veletek minden nap újra lendülünk. Szerezte Hajnalka.
1: De jó, hát ez nagyon cuki. Köszi, hogy elküldted nekünk, amúgy bírom az ilyen ötletes SMS-eket.
0: Nagyon cuki vagy, Hajni, és bármivel is foglalkoztok, jó munkát kívánunk nektek. Maradunk még 1 órán keresztül, nem állunk le, úgyhogy egy rövid hidratációs szünetet tartunk Lilivel, iszunk egy csomó vizet, jön a Hydration Break, aztán pedig itt vagyunk veletek még 1 órán át, jó?
1: Ne menjetek messzire.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. 2 termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, 4 termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csapd le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
14: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
17: Nem sírok, csak az allergia.
16: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
17: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
16: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
18: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: Reklámot hallottak.
21: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
21: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
23: Mondok szakmákat, tessék. Jó. És akkor döntjük, flörtölünk velük, vagy nem. Orvos, fehér köpeny.
24: Flörtöl... volt bőrgyógyász. Gyönyörű.
23: Jön egy nagyon szexi asztalos.
25: 100%-os pleasure. Alapból én azt szeretem, hogy egy kicsit irányítják a gondolataimat, hogy ott vagyok elveszve, hogy figyelj, nem tudom, mit csinálják ez az előszobában, és akkor azt mondják.
23: És így is beszélsz, ez jó? Ez? Nem tudom, hát kicsit el vagyok veszve.
25: Van nekem kabátom, hogy cip, mi legyen?
23: Mondjuk, ha így beszélsz, hogy megyek hozzád asztalosban, megcsinálok bármit, mert nem jönnek hozzá.
25: Szóval sok puha törölköző, szóval teszem el. És akkor ő azt mondja neked, hogy figyelj, dárányom, tudod? És akkor mondja, mit, hogy kell csinálni, és azt mondja, ez egy én azt szeretem, hogyha kicsit ugye nem kedves, tudod. Nem tudom eldönteni, hogy utálom, vagy nagyon tetszik. Verbális oda vagy szólítva a falhoz egy kicsit.
23: Nagyon jó.
21: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
26: Rádió 1-en.
21: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1.
26: A Rádió 1.
21: Nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.
26: Munka közben sem.

0: mindenkinek, aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forrodrót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.

0: Ben.
1: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. Radio 1.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük!
1: Köszönjük!
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: az igazi mai slágerekkel Mixben.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, szuper hétvégét, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, szokás szerint 2 órában, mellettem Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és hát gőzerővel készül az első ibizai fellépésére, ami jövő héten lesz. Hello Lili, még egyszer!
2: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, annyira jó érzés ezt hallani, még mindig nem fogtam fel talán. Elképesztően várom, és most már mindjárt itt van a jövő étked.
1: Bizony, sztorizunk erről is, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Várjátok tehát még egy órányi élő mix, menjünk tovább.
2: Csapjunk is bele, érkezik egy olyan előadó, aki szerintem nagyon különleges hangzásvilággal rendelkezik. Szerintem akkor jó egyébként egy DJ, hogyha ez elmondható róla, ők nem mások, mint a Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
0: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.
1: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.
0: Ez a Rádió Egy Live Mix.

0: És információk jönnek, frissek és nagyon fontosak. Személyautó és kamion karambolozott a 86-os főúton Szombathely keleti határában a 87-es főúti körforgalomnál. Nagy dugó van, és tart a péntek esti csúcs az autópályáinkon. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között, és lassú haladásra készüljetek az M3-ason is, Miskolc felé különösen Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.
0: Úgy izgulok Lili miatt, remélem ellövi Ibizán a Hilmit, írja Viberen Norbi.
2: Hát az nem maradhat el, az egy darabka belőlem tulajdonképpen.
0: Bizonyán, mert hogy Regál Lilinek, ha nem hallgattatok volna minket az előző órában, Ibizán lesz az első fellépése, vagy az első ibizai fellépése lesz jövő héten kedden. Rehab lejátszotta a Hilmit, én azt jól tudom?
2: Igen, képzeld, Geri, hogy tök érdekes, mert én mindig úgy írok dalt, amikor éppen elkap az iklet, így írtam meg a Dreamint, az I Don't Know-t, a Blue Heart-ot Chris Willis-szel, és a Hilminél pedig igazából nem is volt tervem az, hogy kihozzam ezt a dalt, szerettem volna kiírni magamból az érzéseimet, és úgy tűnik, hogy egyébként számokban, YouTube nézettségben magasan ez a legerősebb eddig, és lehet, hogy tényleg igaz, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok, és Rehab lejátszott a rádió műsorában, ami nekem wow. Egy óriási dolog, hiszen a világ egyik legnagyobb és legjobb DJ-je, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: És ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről szól ez a dal, szerintem ezt is mondjuk el, mert ennek a dalnak egy nagyon fontos üzenete van.
2: Igen, hát ezen a ponton picit úgy éreztem, hogy nem tudtam, hogy hogyan tovább, kicsit mélyen éreztem magam lelkileg, és szerettem volna terápiás jelleggel kiírni magamból ezeket a sorokat, ugye erről is szól, hogy gyógyíts meg, és azt éreztem, hogy amikor végeztem ennek a dalnak a megírásával, sokkal jobban lettem, és szeretném, hogyha a hallgatóknak is át tudnám adni ezt az érzést.
0: Úgyhogy jöjjön akkor most itt és most ez a dal.
2: Érkezik, tehát, ahogy mondtam, egy darabka belőlem, ez nem más, mint a Heal Me, a legújabb saját dalom itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió Egy kívánság műsor, halló, halló.
1: Penny vagyok. Páromnak szeretném kérni Ray Daltontól valamelyik számát, legyen a legújabb.
0: Oké, jó választás ez a Blood Run-in. Hogy hívják a párodat?
1: Péter, úgyhogy szóljon neki ez a szám.
0: Indítom is, és szuper nyári hétvégét kívánok mind a kettőtöknek.
1: Szépen.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Cold water, hideg víz, na ezt kell most nagyon, hidratáljatok. És közben kérjétek a kedvenceiteket. Halló, halló!
1: Szia, Tomi vagyok.
0: Szia, Tomi! Mit játszok neked?
1: Fesker Vikitől egy dalt.
0: Oké, és kinek menjen?
1: Tomikának, a fiamnak.
0: Üzensz neki valamit?
1: Hát, hogy nagyon jó volt a lovaglás, csak így tovább.
0: De menő, na ez akkor most neki szólít a Rádió 1-en. Nagy Bogi, dess, és a Jól leszek újra.

0: Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Rádió Egy. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Fecó a vonalban, parancsolj!
1: Kettő szeretünk innen Brigittának, életem értelmének.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, és holnap remélem jót partizunk az idiotis bulin.
0: De jók vagytok, biztos, hogy óriási buli lesz. Korán érkeztek, majd nyugtass meg.
1: Hát, minél előtt próbálkozunk.
0: Nagyon helyes, érezzétek jól magatokat, ez pedig Kettő, és a Turn the Lights Off.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez volt Tiesto és a The Business, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, Tiesto játsza a holnapi guest mixünket a Word is Mine Radio Show-ban éjféltől. Tehát még egyszer egy órás exkluzív Tiesto guest mix telistele isteni trendzenékkel holnap éjfél után. Halló, halló!
1: Gyöngyi vagyok, és Kamráttól kérek Mátének a fiamnak egy számot.
0: Akkor jön is tőle az egyik legújabb, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Ölelés mind a kettőtöknek, és szép nyári hétvégét.
1: Köszönöm, viszont.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix egész nyáron 2 órás, emiatt a Rádió 1 kívánságműsor csak 1, de mind a kettőben nagyon kevés a duma és nagyon jó a zene. Halló?
1: Kire vagyok? Taylor Swiftet szeretném kérni.
0: És kinek menjen?
1: A szüleimnek.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Igen, azt, hogy nagyon szeretem őket.
0: Most biztos nagyon örülnek, ha hallják ezt. Mit csináltok hétvégén?
1: Strandon leszek.
0: Nagyon jól csinálod, isteni strandidő lesz. Taylor Swift, Opelite, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper hétvégét!
1: Igen. Yeah.

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk egy óra múlva a World is Mine Radio Show-ban a Hydration Break után. Mindenkinek szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
2: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
4: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti show-ja, a Diszkósít, az igazi mai slágerekkel, nem káverekkel, meg retro feldolgozás. Na, szóval, hát a lejátszóknál Bárány Attila, a mikrofonoknál DJ Junior és Hanvai PG.
5: Tényleg nem mondok semmit.
4: Inkább köszönjél itt.
5: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, weben, applikáción, kell a segítség a Báránynak, itt vagyok.
6: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, messzi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
4: Most pedig kezdünk igazi mai slágerre, jön a

0: Disco City Radio Show, Rádió Egyen 100% elektrisztaságú, magas BPM tartom, adrenalin színűl a zenékkel, Bárány Attila mixer, itt a Honvai meg a Junior, és már csak egyet kell aludni, aki nagyon bulizik, annak egyet sem, mert holnap már egy órakor lehet érkezni az Óbudai szigetre, hiszen DJ Oti lesz, valamint a barátai, én magyarul mondom ez, de egyébként nyilván németül szól az egész történet, úgyhogy mi is ott leszünk, lesz meglepetés, és lesz Disco City After. Sátor?
1: Sátor.
2: Sátorban lesz az after.
0: Sátorban lesz az after?
1: Nem, valami sátorban lesz, de ez nem.
2: De mi nem? Hol leszünk egyébként a nagy színpadtól? Merre azt így tudod?
1: Nem. Majd ott a helyszínen. Meglátom, és majd csinálunk egy videót, hogy na, ott leszünk.
2: Amúgy ő az egyik főszervező. Köszönjük a információt, szerintem menjünk tovább.
1: Igen, szerintem csak érezzük jól magunkat. Na, jön egy igazi mai sláger megint, mert hogy ez a Shine, méghozzá Üsieltől, David Gettától, Ülfrénys Montanától és Eden Martintól itt a Rádió Egyen a Disco Shitben.
2: Második új, beteg vagy?
1: Nem, kötelező.

0: megcsekik az mai Sláger Megdiszkos itt a Radio Show DJ Juniorral, Bárjátéről és velem Hambai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy én félőben vagyok, de nagyon, mert hogy ma este 8 órától Balaton Fűzfőn várok már mindenkit sok-sok szeretettel, lehet velem egy jó éjszakait bobozni.
1: Én is félőben vagyok, mert hogy 8:30-tól Csorváson húzom, és aztán utána megyek éjfélre Hajdúszoboszlóra. Most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az Ibolyák, Afroditék, Arabellák, Cseperkék, Donátok és Donatellák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül Hubik Sándor és Boda Laci. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Én már csak annyit akartam hozzátenni, hogy vagy sátorba, vagy nem sátorba, de lesz diszkos itt after a DJ Otin. Olyan 22:30-22:45 környékén kezdünk, a Hanvai PG indítja a bulit, aztán jön Bárány Attila, és utána én fejezem be. Tehát diszkos itt helyszín, ez nagyon fontos. Minek hívjuk ezt most? Legends? Vagy?
1: Ez diszkos.
2: Ez diszkos. Nagyon okay. Fontos, hogy a nagy színpadtól, vagy...
1: Már nem sem tudja.
2: Nem tudom. Jó. Figyelj, ami nagyon fontos, hogy a nagy színpadtól vagy balra lesz, vagy jobbra.
0: Igen, ez fontos. De lehet, hogy mögött.
1: Lehet, hogy szembe.
0: Lehet, hogy mögött.
1: Mögött nem.
2: Nem, lehet,
1: nem, mert ott a Parti Aréna van.
0: Ja, Parti Aréna.
1: És ott mi lesz? Én. Klasszik hauza. Retro. Jó, a hülyeséget félretéve, most jön a retro, illetve cover, nem, mert ez nem retro, ez cover. No, those nothing like you.

0: Diszkos itt a rádió egyen az igazi, ma is slágereket ma Bárány Attila pörgeti, de csak felvételről megyünk gyerekek, és itt jön majd az igazolás, hogy várjál csak, tényleg jön? Jön? Nem, most megint káver jön. Mindegy.
1: De egyébként duplán nyúltál, csak egyet akartam mondani a dalt is, meg a szöveget is, hogy kell.
2: Akkor valami régi fog jönni.
1: Igen, valami régi.
0: Nem, ez klubzene. Egyébként én ebben, nem, viccen kívül én ebben teszek különbséget. Tehát, hogyha retro dolgozol föl, az retro, maradjunk ennyiben. De tényleg, hogyha klubzenét,
1: nem mi a retro?
0: Tehát house zenét, elektronikus zenét, az cover.
1: De mi a retro? Na, a retro egyébként nem zenei stílus, az egy életérzés.
0: Akkor
1: ez egy életérzés.
0: 100%.
2: Jézus, már ez
3: miről beszéltek? A semmi értelme.
0: 100%-osan retro, csak.
1: Tényleg, elolvasol erről egy cikket, hogy mi a retro, nem azt írják, hogy zenei stílus, hanem azt, hogy ez életérzés.
0: Én nem olvasok erről, nekem ez sziki.
1: De Bárány, beírod, akkor kiírj, hogy retro. Az már.
2: Hát a Junior beírod, ugyanúgy kiírj, hogy retro, nálam meg nem írja. Ennyi.
1: Jó, kezdesz, mi a sörre túlépted, hogy beírod, hogy 50, odaírj, hogy retro.
2: Nézd meg, nem írod.
0: Milkshake 2026 licensőre.

0: Ez a Rádió egy esti show, a Disco Chit Radio show, így már 20 éve itt vagyunk veletek, és szomorítjuk mindenki életét. Este 8 és 9 között a Rádió egyen, de szerintem egészen jól sikerül ez, mert úgy néz ki, hogy még maradunk egy ideig itt a Bárány Halmai, meg a Junior.
1: Nem, mit szoktam mondani erre?
0: Igen.
1: Továbbra is gusztustalan népszerűek vagyunk.
2: Ezt mondják egyébként, és erről itt eszembe, hogy ha már itt a népszerűségre van szó, van egy klub, ami nálam nagyon-nagyon népszerű, öttevényen egy szórakozó hely, egy család üzemelteti már évtizedek óta, és szenzációs hangulat és élmények kötnek minden egyes esetben ehhez a helyszínhez. Szombaton ide érkezem, a legutolsó ilyen élményem, hogy amikor megérkeztem tavaly az egyik fellépésem, akkor alacsony volt a diszkos pult, szóltam a tulajdonosnak, kiment hátra a fészerbe, visszajött egy tolstokkal megmérte, hogy milyen széles a pult, és újabb 5 perc múlva behozott 2 fát, és alátett a pult alá, és jó volt a magasság.
1: Fantasztikus. Ez egy mesterember.
2: Zseniális.
0: Jó, de ezt te is meg tudtad volna csinálni.
2: Hát gyerekek, csak közben kidiszkózik.
1: Most mi van akkor, hogyha egy évvel ezelőtti zenéből csinálsz új verziót? Cover. Mondjuk így. Oké, okay, mondjuk nevezzük nevén. Oké?
2: Okay?
1: Thomas
2: lesz?
1: Collins, JDD Circle. Ez az Ibiza, mert ugye Made in Ibiza-ra csináltam külön egy dalt, és ezt le is játszottam múlt héten szombaton, és nagy sikerrel szólt. Nem csak itt a Rádió egyen, hanem ott, azon a bizonyos bulin. Ahova jövőre érkezünk újból, és...
0: Kétszer.
1: Kettőször. Hú, de jó.

0: Check igaz, ma is Lager meg Diszkos itt Radio Show. Búcsúzom estére, DJ Junior, Bár Antilles, jó magam, Hanvai Pícsi.
1: Újjal! No. Sogyörű végre!
2: De ez is cover.
0: Ez ilyen 50-50 százalék akkor.
2: New cover.
3: Okay, én DJ Junior voltam, én egyedül szombaton és a srácokkal együtt. A DJ ott én leszek megtalálható, lesz meglepetés rész, úgyhogy gyertek korán. És ezen kívül az after partyn is ott leszünk, hiszen Diszkos itt lesz, hogy sátorban, nem sátorban, még nem tudjuk, de lesz egy külön helyszín, ahol mi fogunk játszani, ha jól emlékszem, 4 órán keresztül. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és nálam Hanvai Pícsi voltam. Ma este ugye este 8-tól, és ennek köszönhetően már is kiderült, hogy félőben voltam. Ugye Balatonfűzfőr márok mindenki sok-sok szeretettel. Holnap pedig tessék elindulni. Egykor már elkezdődik a beeresztés az Óbudai szigeten, és onnantól kezdve, hát a legrosszabb esetben 4 óra lesz, mire bejuttok, de hát azért tessék oda jönni időbe, és ne egyszer, az nagyon-nagyon fontos. Sok meglepetéssel, többek között mi is ott leszünk, ugye vár DJ OT programjában, utána pedig majd hajnal 1-től 5 teményen várok mindenki sok-sok szeretettel. Szavaztok!
1: Ma én már Csorváson húzom a talpalávalót, aztán éjféltől játszom Hajdúszoboszlón, holnap pedig délután 2-től kint leszek az Óbudai nagyréten, mert hogy DJ OT Undi Freund, és a szervezők egyike vagyok, magyarán nekem ott a helyem mindenképpen. És ahogy ígértem, egy új coverrel fogok búcsúzni. Bia, Rehab, Kentásdisz, viszontlátásra!
0: Kentásdisz,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Oknál. Ladies and gentlemen, Lotfi Beggy. Lotfi Beggy. World is mine radio show starts now. World is mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is mine radio show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lotfi Beggy indítja a pénteki különkiadásunkat. Hello Beggy, csapjunk bele!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, egy igazi italo diszkódallal megyünk tovább. Akármikor meghallom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kispiros ruhában van, nagy kalappal és egy Martini szűcsölgetés közben.
0: De szép kép!
1: És közben éneklés, hogy bábolé, bábolé! Mondjuk az olasz tengerparton.
0: Igen.
1: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: És jön megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehetsz, te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején, mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Médiumex a lemezjátszói mögött, és jön You Girl fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat ismét az érre állt a Beatporton.
1: Így van, You Girl és a Move Into the Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en a World is My Radio Show-ban.

0: úgyhogy lesz miről sztorizni. Pulmex-el is 11 és éjfél között, most pedig Hype-aton jön, aki David Guetta fedezett fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Verdi's Man Radio Show-ban. Oh, wow.

0: Warren és az Ordinary, na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadium X a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, is érkezik a Be Alright, itt a Rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Fesztiválon fellép Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Meg, szevasz, Begi, neked is, még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádi hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusztán megyünk tovább, érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show pénteki különkiadása 4 órában, ebből 2-t szokás szerint Lotfi begitöltötte a lemezjátszóim mögött. Nincs reklám, megyünk tovább megszakítás nélkül, már is kezd Full Max élőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A

0: Mindjárt este 11, hello mindenkinek, innentől Pulmex a házban, 110% felett leszünk mostantól kezdve minden értelemben. Ugye Pulmex az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és most már egy új beceneved is van. Mr. Tomorrowland!
1: Ez hello! Az! Hello! Sziasztok, rádiósok! Köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén. Elég meleg van, de készültünk olyan slágerekkel, amik reméljük, hogy akkora flót adnak, hogy leütik az egész országot.
0: Így legyen, úgyhogy hűsítő zenék jönnek, közben felforrósítjuk a hangulatot, ráhangolunk benneteket a hétvégi bulikra. Tudjátok nézni is a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon, sőt a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is elindítottunk egy élő közvetítést. SMS és Viber számunk 0623111111, csapjunk bele!
1: És rengeteg újdonsággal készültem nektek, és tényleg igyekszem azt a flót hozni, amit megszokhatatok tőlem, viszont kezdésként egy igazi nyári forró hangulatú zenét hoztam el nektek, Alex Kenji és a Bambolé, itt a Rádégyen, a World is Mine Radio Show-ban.
2: World is Mine Radio Show.

Show. Minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ivel.

0: Is Mine Radio Show élőben. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, Görögországból, Korfuról is titeket hallgatunk. Hajrá, Pulmex. Üdvözlete Luca, Ági, Ádám és Laci.
1: Jaj, de jó fejek vagytok. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy nyaraltak, úgyhogy akkor jó nyaralás nektek.
0: Így van. Érezzétek jól magatokat. De jó újra látni élőben titeket, és végre megint szólt a headlight. Szuperek vagytok. Pulmex, kövesd az álmaidat. Mi mindig itt leszünk mögötted. Büszkék vagyunk rád, de nem csak a Tomorrowland miatt. Sok puszi Adrien, ez pedig az anyukát küldte nekünk Viberen.
1: Köszönöm szépen.
0: Puszi neki. A jó egészséget.
1: Támogatást.
0: Így van. És megjártad Olaszországot is a múlt héten. Milyen eseményen voltál, mi történt, és mi volt a legjobb élményed?
1: Egy egyetemi Európa bajnokságon voltam, és ott voltam kint játékosként, még a Pécsi Egyetemen végeztem tavaly, és akkor velük utaztam idén is. Ugye 3 éve járunk már ilyenfajta versenyekre, és képzeljétek el, hogy óriási volt. Salerno megyébe voltunk, Fisianóban voltunk, volt a versenyközpontunk, és akkor onnan járkáltunk le a tengerpartra, meg stb. És az a lehetőség jött velem szembe, hogy fellépettem ott a fanzonban a záró ceremónia előtti nap, előtti este. Egy egész korai időpontot kaptam, viszont az összes sportoló, aki az előző években már volt bulimon, mert még a egy-két, vagy két évben is Magyarországon volt ez a fajta verseny, és ott azért szintén bekívást kaptam, és felléptem, úgyhogy sok ismerős arc volt, és ők odajöttek korán, úgyhogy egy ilyen 150 fős tömeggel egy olyan 30 perces szettet nyomtunk le, hogy mindenki ájulás széli volt a végén, és tényleg a magyarok is, meg mindenki, aki csak számított ott volt, és tényleg óriásit mentünk, ezt hamarosan posztolni fogom a social médiámon, mert megér egy ilyen kis sztorit, hogy kevés emberrel is lehet nagyon-nagyon jó bulit csinálni, mert egyébként a helyszínre több ezer ember elfélt éjszaka, viszont nagyon korán volt még, viszont az a 150 ember, aki ott volt kb. 150-200, azok annyira nyomták a bulit, hogy volt ilyen crowd control is, tudjátok, amikor balra-jobbra ugrálunk, nem volt olyan ember, aki ne szállt volna be. Úgyhogy nekem ilyen volt az előző hetem.
0: De jó, hát gratulálunk ehhez, meg hát gratulálunk ahhoz a remixhez, amit közben már elindítottál, rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó Magyarországon, láttalak az RTL Fókuszban is, hiszen szólt ez az általad készített remix a Tomorrowlanden idén még hozzá a nagy színpadon.
1: Így van, képzeljétek el, az első hétvégén, pontosabban az utolsó napján, igen. Ráadásul nem is az első act volt, hanem azt hiszem a harmadik fellépő Caracas pörgette ezt a feldolgozásunkat.

0: Another és a Talk to You péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Pool Max, a lemezjátszói mögött mind mindig ilyenkor 11 és éjfél között, tehát pénteken, Lotfi Begi után és a Stadium X előtt. Szevasz Pool Max még egyszer.
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: Két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en tudtok minket hallgatni. 51 frekvenciája van már immár ezekkel együtt a Rádió 1-nek. Szia Pool Max, hello Geri, nagyon jók a zenék, én csak a live mixet és a Word Is My Radio Show-t szeretem hallgatni. Ez idő alatt nem bírok magammal, és ilyenkor este nem tudok elaludni. Üdvözlettel, Dani.
1: Na hát pont ez a célunk, ezért csináljuk ezeket.
0: De jó vagy, Dani, nagyon
1: köszönjük. Köszönjük szépen.
0: Jó volt újra látni Pool Max a Tomorrowland-en történteket. Gratulálunk neked, Kinga Münchenből.
1: Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet. Nagyon-nagyon hihetetlen, hogy már 2-3 hete volt, nem is tudom pontosan, de hogy én ezt még a mai napig nem bírtam feldolgozni. Nekem ez egy akkora öröm, akkora dolog.
0: És szerintem a hallgatóknak is, és milyen sokan örülnek veled együtt, mert gyakorlatilag minden SMS erről szól. Nagyot ütött a Tomorrowland-en Pool Max, hatalmas élmény volt végignézni az örömödet, a te örömöd, a miénk is. Üdvözlettel, Ádi.
1: Igen, ezt olvastam, TikTokon kaptuk ezt az üzenetet, és nagyon-nagyon kedves, és megható, hogy ti is ennyire magatokénak érzitek ezt a kisebb sikert, mert ezt úgy gondolom, hogy ez siker számomra biztosan.
0: Abszolút.
1: És tényleg köszönöm szépen ezt a támogatást. Tegnap is kiraktam egy videót ezzel kapcsolatosan, és 55 000 láttátok, és szinte csak pozitívat írtok, úgyhogy nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy esetleg ez megjelenhetsen, tudjátok, hivatalosan, és mondjuk egy Spotify-on is meg lehessen hallgatni. Nekem ez az álmom ezzel a zenével kapcsolatosan. Nem lesz könnyű, de most már van referencia.
0: Adja
1: azért. Hát, ha tetszik nekik.
0: Adja azért, hogy sikerüljön. Hajrá, hajrá. Emlékszelem, hogy amikor szólt a remixed a Tomorrowland-en, nyilván volt egy ilyen óriási eufórikus hangulat. Ki volt utána az első, akit felhívtál, vagy az első, akinek üzentél? Hogy úristen, itt van, megvan, szólt a dalom.
1: Hát egyértelműen hogy a szüleim, apukámnak és anyukámnak szóltam.
0: De jó.
1: Aztán ugye csináltam egy csoportos hívást, így abban benne voltak már a nagyszülők, a két nagypapa, meg nagymama is, meg nagybácsi, meg mindenki, aki számít. Úgyhogy ez volt az első kör, és akkor utána pedig a producer társamat hívtam fel, akivel ugye ezt alkottuk, mert egyébként hárman dolgoztunk ezen a zenén, a producer társam, aki szintén magyar, illetve a Laidback Luke-nak a fia is rajta van, úgyhogy mi hárman dolgoztuk ezt így ki rendesen, úgyhogy őt hívtam fel, csak ő meg nem vette fel. Tehát, hogy teljesen kivoltam, hogy hol vagy, mi
0: nem
1: van.
0: Nem, Laidback Luke fia?
1: Nem.
0: Ja, vagy a producer társad a producer, magyar.
1: Okay. Igen. Mert a Laidback Luke fiának egyébként korábban említettem, ugye, hogy kaptam infót arról, hogy a Csajci le fogja játszani. Aha. És akkor szóltam neki, úgyhogy bíztam benne, hogy ő nézi, mert egyébként fun fact, hogy másnap a Laidback Luke fel, vagy nem, előző nap, ja, rosszul mondtam, előző nap lépett fel a Laidback Luke a Tomorrowland-en, és hát a fia is jött, és beszéltük, hogy találkozunk majd, és pont mentem a Media Village-be, mert én is kint voltam ilyen médiás stábban, és pont keresztesszük az utunkat a Laidback Luke-kal, meg a fiával. Úgyhogy van is egy ilyen videó, amikor beálltunk, és így pózoltunk, az kiderült, hogy a paterja videózott minket, úgyhogy nagyon vicces. De ekte ugyanúgy néz ki, és óriási forma, tök jót beszélgettem velük, és hát Laidback Luke-kal is, és az összetjét is megnéztem, úgyhogy nagyon-nagyon tartalmas volt, és akkor ugye ez másnap volt, úgyhogy ő elvileg nézte live-ba, és akkor így a producertársam is végül ő is látta.
0: Óriási.
1: Úgyhogy utána hívtam mindenkit, igazából nem bírtam fel fogni ezt az egészet, hogy ez így megtörtént, meg ilyenek, de szerintem elmondtam az összes magyar embernek majdnem. Még aztán neked is írtam.
0: Emlékszem. Hát ez egy nagy sztori, tényleg is kell idő, hogy leülepedjem. Ha az ti biztos. Is kérdeznétek Pool Max-től, vagy üzennétek neki, megtehetitek 0-23-111-111, megyünk tovább.
1: És akkor folytatásként nem is jöhetne jobb zene, mint a Don't Wanna Go Home, amit én is éreztem így a Tomorrowland-en, mikor megszólalt a zeném, nem akartam hazamenni, mert ez a fesztivál nagyon-nagyon nagy flow-val bírt, úgyhogy ezt hoztam el nektek egy nagyon extra, exkluzív remixben, szerintem ezt még senkitől nem halltátok itt a rádióban, úgyhogy ez jön folytatásként, Don't Wanna Go Home, Medusa, és egy special remix itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: on Radio 1. World is Mine Radio Show. The best DJs in Hungary.
1: Minden este 9-től.
0: A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.

a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Milky és a Just the Way You Are David Guetta remixében a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban péntek este. Élőadást hallottok, sőt ezt az adást lehet nézni is a TikTok csatornánkon és a YouTube felületünkön is. Hát Dani üzenete óriási. Nagyon jól esik a vodka, ma egész este bulizni fogok otthon a zenéidre Pulmex. Üdv Dani! Nagyon szeretem!
1: Egészségedre!
0: Így kezdni, nagyon jól esik a vodka. Ez... tökéletes. Kösz, Dani! Érezd jól magad! Hello Pulmex, nagyot szólt a TikTokon és a Tomorrowlandes videót, brutálisan jó vagy, Béci a TikTokról.
1: Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, örülök, hogy átment ez a örömöm nektek itt a videókon keresztül.
0: Ezt az üzenetet figyeld! Pulmex, kiskorod óta követlek, csak ezt eddig csendben tettem, apukád kollégája vagyok. Amit nyomsz, az valami hihetetlen. Csak csináld, meg lesz az eredménye. Már eddig is megvolt, de majd csak most jön a java. Geri, remélem, beolvasod, büszke vagyok rád. Pulmex, aláírás nincs.
1: Asztal. Nagyon de szépen nagy... köszönöm ezt a kedves üzenetet. Amúgy van tippem, hogy ki az. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól esik. vannak azért ilyen emberek, akik láttak engem felnőni úgy rendesen. Nagyon megtisztelő ez, és nagyon kedves tőled ez a kesztus, hogy írtál nekem ilyen későn, és így köszönöm szépen.
0: Hány BPM-en vagyunk? Kérdezi tőlünk a TikTokon, Pali.
1: 132-n voltunk, és most visszaugrottunk egy kicsit egy ilyen progresszívebb vonalba, úgyhogy 130-on pörgünk tovább.
0: Mert hogy jön a finálé, Pulmexnek jó 10 percet van még a lemezjátszóknál, aztán vár még rátok a Stadium X is. Szokás szerint Pulmex után mindig ők jönnek, éjfél és éjjel egy között ilyenkor péntekenként, úgyhogy jöjjön a befejezés.
1: Jött itt TikTokon egy kérdés, hogy én szoktam-e támogatni így feltörekvő tehetségeket, és abszolút igen. A válaszom nagyon-nagyon is igen, úgyhogy ezt röviden úgy szoktam megfogalmazni így mindenkinek, hogy amikor én kezdtem és én próbálkoztam, akkor bárkit kérdeztem, soha nem segített senki, és megfogadtam, hogyha egyszer lesz olyan lehetőségem, hogy én adhatok, akkor én mindenkinek segíteni fogok. Úgyhogy az elmúlt hetekben egyébként fiatal feltörekvő hazai tehetségnek hallhattátok a feldolgozásait, viszont most egy olyannal megyünk tovább, ami nem más, mint a Protocol Recordsnál jelent meg, Nicky Romero kiadójánál. Egy magyar srácról van szó, akit úgy hívnak, hogy Killian, és az Ögén című számát hoztam el nektek ilyen premierként. Ezt még elméletileg a Rádió 1-en nem lehetett hallani, és ezzel a lejátszásommal szeretném őt támogatni, hiszen tudtommal neki még nem szólt rádióban zenéje, úgyhogy most egy ilyen mérföldkövet fogunk neki teljesíteni itt péntek este. Nagyon örülök neki, hogy én tehetem meg ezt az első lépést ezzel a fajta zenével. Egy brutál nagy tehetség, Nyíregyházán írja az atomvilág slágereket, és a progresszív vonalba utazik, és szerintem nagyon-nagyon különleges zenéket csinál, és ez az Ögén is annyira nagyon jó lett, hogy ezért is hoztam itt az utolsó percekben, hogy tényleg így a nyári fesztivál hangulatot teljesen átadja. Úgyhogy Killian, Ögén először itt a Rádió 1-en egy hazai szuper tehetség. World is my radio show.

0: Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Full Max World is Mine Radio Show. Minden este 9-től a Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.

0: Éjfél van, most mentünk át a péntekből a szombatba, a Pool megszállt a lemezjátszóknál az elmúlt egy órában a Word is Mine Radio Show-ban, a rádió egy ilyen elképesztő mennyiségű üzenet minden felületen itt előttünk. Komolyan mondom valahogy, mindig jobb lesz a kedvem Pool Max mixeitől és a pozitív kisugárzásától, írja Kingos.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, igyekszem átadni egyfajta érzést itt abban az egy órában, ami van nekem itt péntek esténként.
0: Az előbb ennek a magyar srácnak a zenéje olyan volt, mintha valami nagy ágyú világsztár csinálta volna, üzeni a TikTokon Rami.
1: Egyébként pont ezt beszéltük a Gerivel, hogy ezt egy Martin Garrix adta volna ki, akkor simán azt mondjuk, hogy Martin Garrix, annyival vannak előrébb, hogy ők hozták be ezt a progresszív vonalat, úgyhogy ők ennek a nagy fejese, és nagyon nehéz oda belülni olyan zenét, ami világsztár lehet, világsláger lehet, de ezen kívül ez a progresszív zene, ez nagyon-nagyon jó, és láttam, hogy Nicky Romero is szupportolta, úgyhogy Killiam, csak így tovább, és várjuk a következő nagy slágereket tőled is.
0: Reméljük, hogy jó sokat hallom még rólad, kedves Killiam. Elképesztő szép gesztus volt tőled bemutatni ezt a dalt Pool Max, ez pedig Balázs írta, ugye ugyancsak Killiam dalára gondol.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt gondoljátok, igyekszem támogatni mindenkit, akit csak lehet.
0: Jövő héten pedig Sziget.
1: Így van, jövő héten Sziget, háromszor is fellépek, kedden, vagy hétfőn, csütörtökön, valahogy így, de a csütörtök az biztos, tehát hétfő, kedd, csütörtök,
0: Valamelyik.
1: Most összekavarodtam, a lényeg a csütörtök az biztos, meg a szombat is, és vagy hétfőn, vagy kedden leszek. Na a lényeg, hogy szombaton viszont mindenkit várok, egy ilyen bolerumos szettet fogunk csinálni az egyik pádelpályán, vagy az egyetlen pádelpályán, ami Szigeten van, úgyhogy abszolút nagyon nagy dolog lesz, és szerintem nagyon jó kis kontentet is tudunk gyártani, hogy 3 órás 5-től 6-ig lesz egy ilyen house bolerum set by Pool Max a Szigeten, úgyhogy várok mindenkit sok-sok szeretettel majd ott is.
0: Csak mondom, hogy néhány vendéged már biztos van, te a másik Gergő, a Csabi, az Anett, az Gyurika, úgyhogy jövünk.
1: Korán kell jönni, de megéri.
0: De jó, Pool Max pacsi, akkor mi a Szigeten találkozunk.
1: Így van, és remélem, hogy többen is ott lesztek, és akkor együtt bulizunk. Egyébként minden nap, amikor zenélek, akkor 3-tól 6-ig várok mindenkit. Ilyenfajta house zenékkel. Tök jó vibe lesz.
0: Nagyon köszi Pool Max, még egyszer sok sikert, hajrá!
1: Köszi, nyomjuk tovább jövő héten is, addig is szép hetet nektek, sziasztok!
0: És bulizunk tovább mi is adásban, mert hogy jön a Stadium X.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
5: Indulunk!
3: Are you ready? Rio One Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
6: World is Mine Radio Show.

0: Mine Radio Show starts now.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
2: Én pedig Sully.
1: És mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint ombosszakozós felvételünk a To The Beat, utána Walker-től következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez X-Air, velünk a Stadium X-el. From the city of Budapest.

pedig minket Fesha Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibe Right címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be All God, majd utána pedig Ben Remember vadon.

0: Gabe és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. To it taking off.

lights. Turn it up. Burn it up. Late night. Red lights. Turn it up.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Pongo. Maradjatok velünk!

But.

ez volt Linzka újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét egy saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm, ez az Exile velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A World is Mine után sem állunk meg, sőt, a legnagyobb kedvenceket hozom megszakítás nélkül. Jön például Jennifer Lopez újdonsága és a Swiss Disco is nem sokára, most viszont Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. J-Lo, David Guetta együtt jöhet. Az utóbbi idők egyik legjobb dala szerintem, és amikor már először ezt bejelentették tavasszal, hogy együtt dolgoznak, volt egy Insta videó a stúdióban, emlékszek rá, hát már akkor tudtuk, hogy egész nyáron ezt hallgatjuk. Annyiban módosítom, hogy szerintem nem egész nyáron, egész évben ezt fogjuk hallgatni. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger megy, holnap pedig meglepetés, guest mix Tiestótól, itt a Rádió Egyen, éjféltől. Addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a Swiss Disco Reeve és Sam Feld újdonsága, a Sleep Tonight, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy Martin Garrix, aki zenélt, aki a hétvégén Dua Lipái koszovói fesztiváljának az egyik sztár vendége volt. Na, most viszont Nagy Bogi és Desjön, a Jó leszek újra című elképesztően nagy kedvenccel, aminek ezt a verzióját Metzger Viki készítette, a rádió egy DJ-je, aki természetesen jövő héten újra jön a World is My Radio Show-ba. Az igazi mai sláger pedig már is indul nálunk.